0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hadd mondjam így, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm, Rák Bélát itt a folytatásban. Már rég találkoztunk. Igen. Gitárművészről van szó, kedves hallgatóink. Hát meg amit én imádok, népzene, vagy népdalkutató?
2: Népzene.
1: A kettő nem ugyanaz egyébként? Mert a népdalok hát sok azok, akik éneklik
2: is? Így van. Az népdalokat azokat elsősorban az okay. éneklik, és okay. a zene az lehet hangszeres is, ugye?
1: De ezt én már meg akartam tőled régen kérdezni, és azért, hogy visszajöttél most, ezt is meg tudom kérdezni. Rengeteg aktualitás van, és tényleg örülök neked, hogy amikor te kutatsz, majd most egyébként ennek lesz kézzelfogható nyoma is, akkor és mondjuk ráakadsz, ha van ilyen, ráakadsz népdalokra is?
2: Igen.
1: Népzenekutna is, akkor azzal mi történik?
2: Akkor felgyűjtöm.
1: Ugyanúgy.
2: Igen. Na, hát mint korábban Kodály Bartók.
1: Jó, azért mondtam, hogy azért nem olyan nagyot nem tévedtem.
2: Nem, teljesen jó.
1: No, és imádom eleve a kutató munkát, az mindig egy ilyen nemesebb tevékenység volt a szememben, mert azért az a melóban. Bele kell bújni ugye búvárként, a milyen mélykereséseket kell a kincsestár mélyén végezni. Na de ez a kincs, amíg eljutsz a kincsestár, erre a folyamatra vagyok kíváncsi.
2: Igen, jót kérdeztél nagyon, ugyanis én is korábban azt hittem, hogy ez a kutatás az egy ilyen nagyon fennkölt valami, de tulajdonképpen

0: tulajdonképpen ez a néprajz, mondjuk ezt úgy képzeld el, hogy elsősorban kell, hogy legyen ott valami kapcsolatod, akihez mész. Tehát most gondold el, hogy itt Magyarországon is elmész mondjuk egy faluba, vagy egy kisvárosba, most melyik házba csöngetsz be?
1: Tehát ki az, akit erre vagyok kíváncsi, megkeresel. Hogy ezt hogy csinálod?
0: Aztán utána nyilván a következő lépés az, hogy időpontot egyeztetni, hiszen most ugyanez, egy másik példa, képzeld el, bekopogok hozzád, hogy Andis, gyere, énekelje nekem, de neked most éppen nincs kedved. Tehát te most inkább meccset néznél, vagy elmennél csajózni, vagy valamit csinálnál, de mondjuk pont nem akarnál nekem népdalokat énekelni. Tehát nagyon nehéz az embereket meggyőzni, hogy ő akarjon beszélni, énekelni. Aha. Tehát, hogy itt rengeteg olyan dologról van szó, amiről úgy gondolom, hogy az átlagember nem tud. Tehát velem úgy történt, hogy kaptam Bécsben egy kapcsolatot, ugye Somogyi Attiláról van szó, ő a Burgundi Magyar Népfőiskolának az elnöke, illetve most már a Magyar Népcsoport Tanácsnak is az elnöke, tehát az azt jelenti, hogy az ottani magyar kisebbségnek a parlamenti képviselője, tehát Ausztriában. Uh-huh. Tehát egy komoly pozíciói vannak, és találkoztam vele ott Burgenlandban, Felsőőrött, Óbevártban, és meghívtam őt egy kínai étterembe, és akkor ott kezdtünk el beszélgetni. Ő meghívott egy eseményre, amire elmentem, ott az nekem annyira nem volt érdekes, már ilyen népzenekutatási szempontból, viszont megismertem embereket, és aztán egy kézről kézre jártam, és akkor utána időpontokat egyeztettünk, és ott is kiderült, hogy ki az, aki értékesebb adatközlő, ki az, aki kevésbé. Én hagytam őket mindenről beszélni. Tehát ugye korábban...
1: Szabad ne felejtsd, bocsánat, Béla, hogy fogadnak otthon?
0: Igen.
1: Akár?
0: Igen.
1: És akkor ott órákig beszélgettek?
0: Hát egy másfél-két órát, van egy hármat, igen. Igen.
1: Tehát ez meg van beszélve, akkor előre a találkozó, nem az, hogy becsöngetsz az utcáról.
0: Igen, megbeszélünk egy találkozót, és akkor vagy az otthonukban, vagy volt egy olyan illető, akinek trafikja volt, akkor ott.
1: De a kutatás, tehát oké, beszélgetés, de hogy adják át neked a zenét? Eléneklik? Eljátszák?
0: Eléneklik, igen. Hát próbálok konkrétan rákérdezni dolgokra, tehát felkészülve megyek, hogy mi az, amit úgy gondolok, hogy keresek.
1: Aztán gondolom, kották nincsenek náluk.
0: Nincsenek. Aha. És akkor nyilván ott a helyszínen kiderül, hogy én esetleg dolgokat hiába keresek, az ott nincsen. Ezzel szemben esetleg találok olyat, amire nem is számítottam. És ahogy elkezdtem, tehát hogy én hagyom őket beszélni, tehát úgy értve, hogy beszélhetnek arról, hogy átment a tyúk a szomszédba, mindenről, és amikor nagyon elkalandoznak, akkor próbálom őket visszaterelni, de hagyom, mert oldódnak, ugye kettőnk közt is a kapcsolat egyre bensőségesebb lesz, ha van ott esetleg egy ismerőse, akkor még könnyebb, mert akkor még felszabadultabb lesz az egész. És akkor próbálom őket terelgetni, kérdezem, hogy van-e esetleg itt ilyesmi, vagy valami más, amit keresek. Hát az nincs, aztán kiderül, hogy lehet, hogy van, hogyha mélyebben...
1: De egyébként rögzítesz mindent?
0: Igen, és mindent fölveszek.
1: Aha, de jó.
0: Tehát ugye azt akartam mondani még az előbb, hogy Kodály Bartókéknál nagyon drága volt az anyag. Tehát a fonográf, viaszhenger, nehézkes volt parasztszekére eljutni bárhova. Hát most ezzel szemben már... Amikor én a 2000-es évek közepén ott Burgenlandban jártam, akkor ugye már hozzáférhető volt azért a minidisk, a videókazetta, szóval minden.
1: Uh-huh.
0: És akkor hagytam őket, hadd beszéljük, tehát mit tudom én, 3-4 órákat fölvettem, és akkor abból lehet, hogy 20 perc, ami érdekes.
1: Jó, hát ez ilyen a kutatás része. No, kedves hallgatóink, azért beszélgetünk mi Bélával erről, mert ugye egy Budapesten élő művészről beszélünk, aki hát a nagyvilágot behálózott gyakorlatilag, de itt mindig ide térsz vissza, ez a fő csapásirány, de hogy milyen, és nem véletlenül kezdtünk el erről beszélgetni, hát hiszen egy könyved is hamarosan megjelenik. Hol tart most a folyamat?
0: Igen, hát
1: a munkafolyamat.
0: A könyvemet tulajdonképpen megírtam.
1: Te le is adtad?
0: Igen. Tehát kaptam most az NKA-tól egy alkotói támogatást is, illetve ha jól tudom, akkor ugye a Burgenlandi Magyar Népfőiskola fogja kiadni, és ők is kaptak talán a Batthyány Alapítványtól, tehát ha jó Isten megsegít, akkor november 14-én
1: lesz. Ez idén megjelenik, de jó.
0: Ott Ausztriában a könyvbemutató. Én ezt magyarul is és németül is megírtam. Ez a 2000-es évek közepén egy olyan két-három évig általam folytatott gyűjtő munkának az összegzése.
1: Hát nagyon néz, azért mondtam, hogy lesz kézzelfogható bizonyítéka is. Igen. Ennek tervezel Pesten is könyvbemutatót?
0: Próbálunk, igen. Meg szó volt arról is, hogy ott Ausztriában is turnéztatjuk ezt a könyvet, úgy értve, ugye, hogy ott az összes magyar népcsoport, tehát ott Burgenlandban is vannak központok, tehát Dél-Burgenlandban, Közép-Burgenland, északon, illetve a bécsi magyarok közt is lennének könyvbemutatók.
1: Sokan vannak magyarok egyébként odakint?
0: Hát, hogyha a attól függ, hogy hogy nézzük, ugye? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a mostani emberek, akik kint dolgoznak, akkor sokan. De aha, egyébként a Burgenlandban, amikor átcsatolták a területet Ausztriához, akkor ott egy olyan 20-valahány ezer magyar ajkú ember volt, és jelen pillanatban 4-5 ezeren vallják Burgenlandban magukat magyarnak. Ennél nyilván többen értenek ezen a nyelven, ugye, és hát a őshonos magyarokhoz számolják, képzeld, a bécsi magyarokat is, bár nem azokat, akik most a 80-as években mentek ki, meg a 2000-es években, hanem az 1800-as években például az ottani munkások, tehát ugye a több száz éve ott élő bécsi magyaroknak is van egyesülete, úgyhogy egészen sokan, igen.
1: Jó, hát te meg látod, hogy találkozol velük, igen, folyamatosan, hiszen jössz-mész. Bírod egyébként az ingázást?
0: Hát most már nem annyira ingázok. Tehát most legközelebb novemberben megyek majd ki.
1: De van akkor ezt osztva egészségesen.
0: Most igen, már. Most már.
1: No, de hát van feladatod itt is.
0: Igen.
1: A Magyarországon, illetve a magyar fővárosban is hogy állsz fellépésekkel?
0: Hát most egész sűrű volt. Ugye volt augusztusban is, múlt hét szombaton is Csillag egy napján játszottunk. Holnap játszom a Barabás villában egy kiállítás megnyitón, és szombaton Pilismaróton a Parti fecskékben a Mr. Krab nevű zenekarommal lépünk fel.
1: Szuper, akkor van dolog bőven.
0: Van, igen.
1: A tanítás?
0: Tanítok is, igen. És hadd meséljem el, hogy idén fölvettek az ELTE.
1: Ezzel folytattam volna.
0: Ja, akkor...
1: Szívből gratulálok. Köszönöm. Így mondd el kérlek a hallgatóknak.
0: Igen, tehát fölvettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelemtudományi doktori iskolájának az európai etnológia programjába, tehát újra kezdem a PhD-t vagy PhD-t, ahogy ejtjük. Dr. Bali János a témavezetőm, egyébként ő lektorálja a könyvemet is.
1: Na, szuper, nem akárki.
0: Igen, úgyhogy komoly kezekbe került.
1: Ennyi idő után is van kedved ezek szerint tanulni? Meg újat?
0: Van, egész felvillanyzott ez az egész.
1: Na, azt láttam, csillog a szemed.
0: Újra kis diák lettem.
1: Ez mit jelent egyébként ilyenkor, mennyit kell menni előadásokra?
0: Hát, 4 évig tart ez az egész doktori program, 2x2 évre van felosztva, és hát 2 évente 120 kreditet kell elvégezni, az azt jelenti egyébként, hogy 3 tantárgyat kell felvenni a fél évben.
1: Aha. No,
0: és hát publikálni is kell, ugye, tehát különböző hazai, illetve külföldi tudományos lapokban, magyarul, illetve idegen nyelven.
1: Zseniális. Na, de hát az alkotás ilyen szempontban az ugyanúgy megmarad.
0: Igen.
1: Az életedben, csak hát minőségi irányt vesz minden. Biztos, hogy nehezebb lesz.
0: Igen, sűrűbb lett nagyon.
1: De hát élvezed, nem?
0: Látom, igen, hogy... szeretem, igen. Tehát új impulzusok érnek.
1: Egyébként is, hogy beszélgetünk évről évre, azt látom, hogy te azért szereted a kihívásokat, tehát magad elé is állítasz mindig kihívásokat.
0: Igen.
1: Mesterségesen. Előállítod.
0: Igen, hát meg ez a doktori dolog, ez olyan volt az életemben, ez volt az egyetlen, amit nem fejeztem be, félbehagytam.
1: De ez így bántott?
0: Igen, nyomasztott. Tehát úgy, nem, a hétköznapokban nem, tehát nincs rá szükségem a doktori titulusra, el lehet boldogulni, tehát se a vásárcsarnokban nem kérték még soha sehol.
1: Világos.
0: De nyomasztott, hogy valamibe belekezdtem, és nem fejeztem be, és remélem, hogy most másodszor én kifutásra jó Isten is megsegít, ad erőt, lehetőséget.
1: Hát megint 4 év, azért az 4 év.
0: Az 4 év. De hát úgy, eddig ráért, akkor most már...
1: Jó, jogos. Jogos. Mindegy. Milyen hangulatúak most az előadások?
0: Még...
1: Tehát az, hogy jobb nem az ELTE-t kérdezem, hanem a te koncertjeidet konkrétan, hogy az, hogy most van egy ilyen izgalommal eltöltött időszak, ez úgy átmegy a színpadon is? Jobb a hangulatod?
0: nem tudom, valószínűleg igen. Egyébként jó, amit kérdezel, mert ez amikor még ugye tanultam gitározni, ott ugye ez szóba került, hogy mindig az adott pillanatod rányomja. Tehát sosem lesz egyforma az előadás, és mindig, hogyha szomorú vagy, ha csalódtál, ha vidám vagy, ez mind beleépül a játékodba, sosem ugyanúgy adod elő a dolgokat, úgyhogy ez nagyon jó volt a kérdés. Úgyhogy valószínűleg igen.
1: De például te a fellépés előtt külön stenkeled magad? Vagy inkább a közönség szokott stenkelni?
0: Hát
1: és
0: nem,
1: ez egy közjáték.
0: Nem, én a fellépés előtt próbálok odafigyelni magamra, tehát megpróbálok mindig felkészültem menni az előadásra, és igen, ez kifejezetten bosszant engem, amikor mondjuk olyan zenekarban játszom, ahol a társaim nem felkészültek, ugyanis az azt jelenti, hogy nem tisztelem a közönséget.
1: Hát meg egymást sem feltétlenül.
0: Meg egymást sem, tehát olyan helyzetbe hozzuk a másikat, hogy váratlan szituációk lehetnek. Tehát én szeretem, hogyha felkészülten megyünk oda, és hát ezen a mostani zenekarommal is azért elég jó, tehát kiváló zenészekkel játszhatok együtt, és felkészültek, úgyhogy a hangulat is jó a zenekaron belül. Hát sajnos ritkán játszunk, tehát úgy értve ritkán, hogy más zenekaroknak van egy évben 60 koncertjük, nekem mondjuk egy évben van 15-20, úgyhogy azért...
1: Jó, hát majd fog ez fölfelé menni.
0: Az biztos.
1: De én abszolút értem, amit mondasz, és azért enged meg ezeket a kérdéseket, mert nem látunk bele minden nap a főleg egy ilyen zenész életébe, hogy ér hibázni a színpadon nálad?
0: Persze.
1: Zenekari tagoknak?
0: Persze, mindenki. Hát emberek vagyunk, és bármi előfordulhat. Tehát bármikor előfordulhat, tehát amikor az ember legjobban felkészült, akkor is lehet, hogy elkalandozik a gondolata, lehet, hogy szemébe süt a nap, lehet, hogy bármi történik.
1: De millió dolog befolyásolhatja. Igen. Jó, kérdezhetném a diákokat is, akik járnak hozzá, de hát az egy tanulási folyamatot talán jobban meg van engedve, nem?
0: Igen, hát ott mindennapos.
1: Gondoltam.
0: De hát egyébként most így visszatérve előadói tevékenységre, tehát ez olyan dolog, hogy nyilván a közönséget ez nem érdekli, hogy te most előtte összevesztél a szomszéddal, meghalt a macskád, nem tudom, tehát neked rossz kedved van, ő szeretne jól szórakozni, tehát az ember igyekszik a lehető legjobb oldalát mutatni, és ennek dacára előfordulnak rontások, de hát sajnos előfordul.
1: Jó, megértettem. Az alkotási folyamatról mesélj még, például írni szeretsz, ha már könyvekkel kezdtük?
0: Nagyon nehezen kezdem el. Aztán utána, amikor belelendülök, akkor nehezen hagyom abba. Tulajdonképpen szeretek. Tehát, de el vagyok nélküle. Tehát, hogyha nem kell írni, akkor is...
1: Meddig készült ez a könyv?
0: Fú, te ne is kérdezz.
1: Ez évek?
0: Hát ez évtizedek.
1: Azt tudom, hogy az alap felvételeket, azokat korábban készítetted. Na de, hogy mikor láttad, hogy össze fog állni, a háttere, hogy ebből könyv lehet.
0: Hadd kezdjem előről.
1: Tehát úgy az elején, okay.
0: Hogy a 2000, mondjuk 3-tól 6-ig jártam a vidéket, ugye, ott, és gyűjtöttem az anyagot. Tehát ez az időszak ezzel ment el. Utána az összegyűjtött anyagot nem tudtam feldolgozni, mert képzeld el, hogy akkor a legmodernebb technológiának számító minidisk, ami ugye CD minőségbe vett föl, az már úgy elavult, hogy be se került a köztudatba. És ugyanúgy ez a 8 mm-es kazetta, amire fölvettem a videót, na és akkor a számítógéppel nem tudtam átjátszani. És ezzel ugye el is voltam tíz évig, hogy nem megy, és akkor később kaptam a szüleimtől egy digitalizáló kártyát, és a Covid alatt kezdtem el, amikor mindenki be volt zárva, digitalizálni a felvételeimet. Tehát, hogy át tudtam játszani végre számítógépre a videókat.
1: Tehát tényleg el voltál úgy 10 évig, hogy azt hitted, hogy a 3 éves munkád az
0: igen,
1: az
0: hogy nem
1: veszed.
0: Jutok hozzá, vagy nem tudom, hogy hogyan. És akkor végre sikerült átjátszanom tehát ez ugye 2020-22 között digitalizáltam mindent. Átjátszottam a számítógépre, és akkor kezdtem el meghallgatni a dolgokat, megvágni a videókat, leírni, amiket ott hallottam, felvettem, és amikor már megvolt ez a leírt anyag, akkor meg tulajdonképpen akkor kezdtem el neki állni, tehát tulajdonképpen ezt a könyvet is már vagy 2 éve írom.
1: Aha. Jó, nem baj, legalább itt lenn, most akkor novemberben megjelenik.
0: De igaz, hogy magyarul is, meg németül is megírtam, tehát azért az megint...
1: És nem is AI-jal fordítottad?
0: De azért segítséget igénybe vettem, igen. De azért, hogy megértem, és azért az is nehéz, tudod, amikor egy másik nyelven kell gondolkodni, ami nem az anyanyelved is.
1: Igen, jogos. Idősek azok, akiket annó megkerestél?
0: Hát ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy ezek az emberek már nem is élnek.
1: Na ezt akartam kérdezni, ki az, aki még él?
0: Nem élnek.
1: Egyik sem?
0: Egyik sem. Tehát azért érdekes, mert ők voltak az utolsó generáció, akik még beleszülettek ebbe az úgynevezett paraszti kultúrába. Aha. Ugye Ausztriában nem volt kommunizmus, vagy szocializmus, nem tiltották őket vallásilag, nem kényszerítették őket TSZ-be, tehát sok minden dolog ott egyébként archaikusan megmaradt. És én azt gondolom, hogy most már nem is lehetne mit gyűjteni. Ugye olyan erős az asszimiláció, hogy a mostani fiatalok, ha egyáltalán, akkor inkább újra tanulják a nyelvet. Tehát ezt úgy képzeld el, mint mondjuk itt Magyarországon mondjuk a svábok vagy a tótok, hogy volt minden falunak volt egy külön nyelvjárása. Uh-huh. És ők most már hiába tanulnak az iskolában mondjuk németül vagy szlovákul, az már nem az, tehát ők mondjuk már az irodalmi nyelvet tanulják, és nem azt a dialektus, tehát ez már ott elveszett meg.
1: Értem. Fú, hát akkor ez egy nagyon komoly kortörténeti dokumentum.
0: Igen,
1: eset, egy hiánypótló.
0: Igen, és az utolsó, és egyben egy átfogó valami, tehát azt gondolom egyébként, ez egy komoly anyag.
1: Hát egy kuriózum lesz, úgyhogy kedves hallgatóink, aki tényleg érdeklődik el a műfaj iránt, az nagyon figyelje Béla oldalait. Majd gondolom fogod írni, amikor már nálad lesz a könyv, mert hát ez akkor tényleg olyan már sehol fel nem lehető kuriózumokat tartalmaz, ami csak nálad van. De jó, hogy sikerült a szüleidnek, akkor nagy hála a digitalizáló kártyáért, hogy az
0: mindenért, igen.
1: Az meglett. Neked volt már könyved?
0: Nem, írásom jelent
1: azt
0: meg.
1: Azt tudom, hogy írtál, az megvolt, de akkor így külön...
0: De saját könyvben még soha nem.
1: Tehát ez minden szempontból egy premier.
0: Igen.
1: Az életedben. Izgatotta vagy, mint mondjuk egy lemeznél?
0: Sok mindenben igen, mert sok mindennek össze kell állnia. És macerás, tehát ugye nyomda, mit tudom én, a lektorálás, tehát hogy mindenki időben elkészüljön.
1: Hát igen, ez egy komoly összjáték.
0: Ugye hát ez a jelenlegi kormány a támogatásokat le is tiltotta egy időre. Tehát ugye az volt az izgalmas az év elején, hogy tudtuk, hogy kapunk támogatást.
1: De csak hogy mikor?
0: És aztán egyáltalán, hogy mikor, vagy egyáltalán megkapjuk el, hogy feloldják ezt a... Aha. És ott álltunk, hogy lenne könyvkiadás, kaptunk rá támogatást, de nem érkezik meg a pénz, úgyhogy...
1: Na jó, de megvan akkor szerencsére.
0: Most úgy néz ki, hogy megvan, igen.
1: Szuper.
0: De hát mindig az a biztos, ami már megvolt.
1: Jogos. Béla, itt vagyunk már a végén, megint tudod, a szokásos, záró, frappáns mondatot, hogy jó társaságban repül az idő, de talán most fontosabb időszak van, mint bármikor eddig, pont a megjelenés miatt, ez egy izgalmas időszak az életedben, úgyhogy én olyan örömöt kívánok a könyvvel, amivel te ezt megalkottad, meg amivel most abban az izgalomban vagy. Csillogjon így mindenkinek a szeme, aki megkapja, meg akkor a tiéd is ugyanígy megmarad. A csillogás tényleg élményteli fellépéseket kívánok neked, meg hát a tanításokban is, meg ott az ELTE-n is most a nem könnyű, de nagyon nemes feladatnál kitartást.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
1: Ne viccelj, bármikor szívesen látlak vissza, és gyere is majd a műsorba, akár a könyvvel is. Úgyhogy Rák Bélát keressék, ahol csak tudják, kedves hallgatóink, az összes közösségi oldalon. Megtalálják, weboldal is van?
0: Van weboldalam is, megtaláltuk ők Facebookon, TikTokon.
1: Okay. Rákbéla.hu vagy com?
0: Hú.
1: Jó, oké, okay. Úgy megtalálják. Béla, köszönöm.
0: Én köszönöm.
1: És Bélától most elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult. Ez.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Bánkuti András, már rég találkoztunk, de mindig nagy élmény a beszélgetés. Hát főleg, amikor a magyar sajtófotó kiállításról beszélgethetünk. Kurátorként mondhatom?
2: Igen.
1: Ez azért a hazai fotós szakma talán legkiemeltebb és legmegbecsültebb rendezvénye, mondhatom?
2: Én úgy érzem, hogy az. Nagyon sok nagyon jó rendezvénye van a fotográfiának.
1: Tudom.
2: De én úgy érzem, hogy ha azt nézzük, hogy mi minden évben visszatérünk,
1: ez a 44.
2: Ez a 44. igen. Nem én kezdtem, a Szalai Zoltán kezdte igazából így a rendszerességet 1982-be.
1: Akkor évben van.
2: És minden évben van. A Covid alatt is megtartottuk, akkor kellett hozzá egy kis trubáj.
1: Igen, speciálisan volt, de akkor is volt.
2: Szabadtéren megvolt, igen.
1: Szóval én azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, ez a Kapa Kortárs Fotográfiai Központban indul szeptember 15-ét és november 8-áig.
2: Igen.
1: Láthatok, de mindig elmondom minden kiállítás időpontjánál itt az étterben, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Igen, akkor egy kicsit zsufisabb.
1: Szóval izgalmas megint az összetétel?
2: Nagyon izgalmas az összetétel, annyira izgalmas, hogy kicsit zavarba voltam, mert hamar össze kellett rakni a könyvet, még április 12-e előtt, igen, tehát a választások előtt, és úgy nagyon érdekes, hogy mennyire ütnek és jók azok a képek, amik tavaly készültek ezeken a nagy felvonulásokon, tüntetéseken.
1: Volt elég.
2: Volt elég, ebből állt az egész, de voltak hasonló éveink, amikor nem úgy ébredtünk föl a választás után, ahogy most fölébredtünk, és úgy érzem, hogy itt nagyon sok minden tavaly megtörtént, ami idén április 12-én csak egy hab lett a tortán. Uh-huh.
1: Mi ebben a műsorban nem politizálunk egyébként,
2: nem is.
1: Itt sem fogunk, igen. csak ennyi kérdésre hagyd férjem bele, hogy sajtófotó kiállítás létezhet politika nélkül?
2: Nem.
1: Jó, nem. Gondoltam.
2: Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy a világpolitika is ott van nálunk, uh-huh. meg máshol is, tehát egy dokumentarista nagy sajtófotó kiállításon nincs politika nélkül. Hol van belpolitika, hol van külpolitika is, nálunk külpolitika is mindig van, nagyon sok jó fotográfusunk járja a világot, Ukrajnától az Egyesült Államok. Egyesült Államokban van egy fotográfus, aki kiköltözött több évtizede, és állandóan küld képeket Amerikáról, Amerika belpolitikájáról, kultúrájáról, úgyhogy most is lesznek ilyen amerikai képeink, meg hát máshol is járnak a fotográfusaink, tehát Moldáviába járt az egyik fotográfus, meg nagyon sok külföldi képünk is van, és a magyar politikának is minden színét bemutatjuk, tehát nem csak a mindenkori győzteseket, hanem általában mindenkori veszteseket is, aha, meg az összes igen. nagyobb történést, ami jellemző volt az előző évre, ezt nekünk be kell mutatni, függetlenül attól, hogy melyik párt csinálta.
1: Uh-huh. Kurátorként mi a legnehezebb feladata ebben a minőségében?
2: Hát a legnehezebb feladatom az, hogy a kiállítást megcsinálni úgy, hogy a teljes évet lefedje, a fotográfia, a legjobb fotográfusok képeiből, a legjobb képekből, mert igazából van, amikor olyan fotográfusok jönnek elő, akiket nem ismertünk, és zseniális képeket küldenek be, ott a helyük a falon.
1: Tehát csak hogy tisztázzuk a hallgatók kedvéért, ők mind pályáznak, ugye?
2: Mind pályáznak. Mind pályáznak, be kell küldeniük az anyagukat, kell vállalni értük azt az erkölcsi felelősséget, uh-huh. hogy ez nem mesterséges intelligenciával készült kép, és az, hogy nincs benne semmi hamis, és az illető, hogyha nem közszereplő, és nagyon jellemzően ott van a képen, akkor tud róla, és beleegyezését adta.
1: Tehát nem kérnek hozzá egyébként ilyen beleegyezését?
2: Nem, ha olyan a kép, hogy nagyon kritikus a kép, akkor én néha felszoktam hívni a szerzőt, hogy mi a helyzet. Tehát van-e beleegyezés, nincs. Volt már olyan, évekkel ezelőtt egy hajléktalan aludt az aluljáróban, nagyon szép kép volt, és hát felhívtam a szerzőt, aki egy külföldi, egy olasz fiatal ember volt, aki itt fotografált nálunk, és mondta, hogy ezért vállalja a felelősséget, ő ezt a hajléktalan embert több hónapja fényképezi, és tud róla, hogy fényképezte akkor is, úgyhogy fontos, hogy ellenőrizzük is a dolgokat. Világos. Természetesen 100%-ig minden képet így nem ellenőrzünk, de ami egy kicsit véleményesebb, vagy lehet vele probléma, azt igen.
1: Na, ha már az AI szóba került, akkor csak egy kérdés erejéig, hogy hát ön, aki világéletében ezzel foglalkozott, kiszűri szemre, meg tudja mondani, hogy mi az, ami azzal készült?
2: Hát hál' Isten, nekünk nem küldenek be, úgy látom, eddigi ellenőrzéseink alapján ilyeneket. Sokszor észre lehet venni, ha egy profi csinálja, vagy két profi, akkor nehéz észrevenni, mert akkor a fények mindenütt ugyanonnan jönnek, a tónusok mindenütt ugyanolyanok, az emberek arcán nem lehet látni olyan torzulásokat, az egyiket ilyen objektívvel készítették, a másikat olyannal, tehát az AI ezeket nem tudja, ez összerakja, néha a villamost kér valaki, és akkor félig egy busz lesz belőle, mert mindenütt mások a villamosok, buszok, tehát sok mindenen le lehet bukni, de az igazán profin elkészített dolgoknál ott csak azon lehet lebukni, hogy az ember ránéz, hogy ez nem lehetséges.
1: Világos,
2: és utána néz jobban, és akkor kiderül.
1: Na, van még pár, hát most a beszélgetésünk köz képest pár nap. Az installálás még nem történt meg?
2: De elkezdődött.
1: Hogy elkezdődött?
2: Elkezdődött.
1: Már.
2: Most a Kapa központból jövök, ami nagyon jó, mert hát az ország, mondhatnám azt, hogy legjobb fotográfiai
1: helye.
2: Ahol ön
1: helye. Alapító, ugye?
2: Nem, a Mai Manónál voltam, voltam alapító, igen. A Kincses Károllyal és a Kolta Magdával, a Kapánál nem, azt Kőrösi Orsolya és Burger Barna, akik nevéhez fűződik, és hát nagyon jó intézmény, évek óta együtt dolgozunk velük, és ott szoktuk a budapesti nagy kiállítást megcsinálni, mert nagyobb, mint az utazók, mert van egy utazó variációnk is, az általában nagyvárosokban van. Idén az májusban már elindult Pécsett, utána Siófokon, utána Balatonfenyvesen, utána Keszthelyen, utána Győrött, most Mosó-Magyaróváron látható ez a kiállítás.
1: Hú, akkor annyi labdát dob fel nekem, meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Más-e ilyen szempontból a vidéki közönség, mint a budapesti? Van-e bármiféle különbség köztük? Értésben?
2: Értésben nincs különbség, annyiban van különbség, hogy Budapesten rengeteg jó fotókiállítás szokott lenni, meg fotográfiai egyébként rendezvény. Is. Igen, egyébként is. És ebbe jövünk be mi is plusz. És itt nagyobb, sokkal nagyobb mindig a választék. Tehát itt a városban szerencsére a kollégáknak és a kurátoroknak nagyon jó a fotográfiai kiállítások minősége, felhozattal a választéka, tehát Budapest igazából egy jó fotó főváros is itt Európában.
1: Most hány teremben lesz a kiállítás?
2: Három terem igazából, amink van, ezek elég nagyok.
1: Hát
2: persze a kurátornak
1: fotó.
2: Mindig, igen, sok, rengeteg a fotó, de a kurátoroknak általában mindig az adott hely az mindig kevés szokott
1: meg
2: lenni.
1: Tudom, hogy járnak
2: főleg, hogy, igen, hogy főleg, hogy itt 258 fotográfusnak több mint 6200 képe van kint, tehát nem kint, hanem annyi jött be, a zsűri zsűrizett, és hát természetesen nagyon jó képek voltak. Mondjuk a tavalyi év elég mozgalmas is volt, tehát vártuk is, hogy
1: volt
2: jó anyagok jöjjenek be, bejöttek szerencsére, és, de ez nagyon sokféle az az anyag, tehát ha az ember azt mondja, hogy van sport, van természet. Hát nagyon szép nagyon jók a magyar természetfotósok, uh-huh. de világszinten vannak. És ugyanúgy benne van a társadalom ábrázolása, a politika. Rengeteg olyan dolgunk van, ami egyszerűen érdekes, jó kultúrába is a fesztiválok. Tehát a könnyű zenétől a komoly zenéig. Tehát amikor egy Krasznahorkairól ott van egy nagyon jó kép, Cimbal Gyulától. Tehát Kurták Györgyről egy Szilágyi Lenke kép. Szóval nagyon-nagyon jó képek vannak, és hát most történt meg először különben, hogy a két nagydíjat két hölgy nyerte. Uh-huh. Tehát Nemek Diana nyerte a Muosz nagydíját egy olyan anyaggal, ahol egy kisfiút az édesanyja az intézetből végül kivette, hazavitte, és hát ez a kisfiú egy kicsit sérült, uh-huh. és vele él együtt, és itt nagyon nehéz a fotográfus dolga, mert be kell épülnie a családba, tehát nem szabad, hogy észrevegyék, hogy ott van, hanem csak úgy tud jól fényképezni, hogyha őt már megszokták.
3: Igen.
2: Tehát ez egy iszonyú időigényes, lelkileg, erkölcsileg egy nagyon kemény helyzet. Nagyon szépen megcsinálta Diana ezt az anyagot, és hát a zsűri meg úgy zsűriz nálunk, hogy nem tudja, hogy ki csinálta. Csak lát egy anyagot, mivel a zsűri nagyobbik része angol nyelven beszél, tehát igazából emiatt teljesen intakt az iránt, hogy ki csinálta, nem is tudják, és hál' Isten mindenki megválasztotta, sőt, még a közönségdíjat is, mert csináltunk a honlapunkon egy közönségszavazást, az e-contesttel, és gyakorlatban nagy meglepetésre ugyanezt az anyagot hozták ki. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy vissza van igazolva a zsűri, mert nem jellemző, hogy egy ilyen nehéz témát közönségdíjazzák, mert általában inkább természetfotókat, vagy valami hírességet, vagy valami hasonlót szoktak a közönség soraiban szeretni, de hál' Isten ez volt. A másik meg Meleg Noémi Napsugár volt, aki egy André Kertész nagydíjat nyert, ő több díjat, sok díjat nyert. Ezen kívül is ő a testvére meghalt egy nagyon hülye balesetben, tehát fölmászott egy vonatra, és az áram agyon csapta. És ő 18 éves volt, és végzős gimnazista, és a teljes osztály is teljesen ledöbbent, a család az szintén, és hát ezt dolgozta föl Noémi, és hát képekben. Igen, nehéz volt, igen, képekben, és jó az anyag, az osztályt is követte, az osztály nagyon szépen emlékezett meg többször is a testvéréről, nagyon szerették, és hát a család is, tehát ez egy olyan dolog, ami egy életen át az embert elkíséri, és ezen kívül még Noémi nagyon jó más képeket is csinál, Noémi különben a Telexnek a fotográfusa, Nemek Diana meg igazából egy tanárnő, csak elvégezte a Muoszba ezt a fotóriporteri tanfolyamot, és baromi jó képeket kezdett el csinálni, és élvezi, és ő nincs főállásban, ő így szabadúszik, mint fotográfus, de mint tanárnő megtanít.
3: Bárki meg tud tanulni fotózni?
2: Bárki egy bizonyos szintig igen, de ilyen szinten, mint ez a két hölgy, olyan szinten nem.
3: Okay.
2: Ahhoz már kell egy tehetség, tehát nem elég az, hogy tudjam, hogy most milyen a fény, hogy kell exponálni, bár ezt a fényképezőgépek 100%-a ma már elintézi. Itt most már sokkal több a gondolkodás, az emberség, és az, hogy rakom össze utána ezt a sorozatot. Tehát az sem mindegy, hogy milyen képpel kezd, milyennel zár, és általában 10 képet lehet nálunk beadni a sorozatoknál, vannak egyedi kategóriák is, meg sorozatok is, de nem mindig az a jó, ha feltölti az ember 10-re, mert lehet, hogyha berak 3 közepes képet, az a színvonalát a sorozatnak lehúzza. Ha csak 7 kép lenne, lehet, hogy még nyerne is az a sorozat.
3: Értem.
2: Tehát nagyon okosan kell ezt megcsinálni.
3: Játszani, igen. Némi kulisszatitkot áruljon el, legyen kedves, már csak azért is, hogy például picit belelássunk, tehát Én értem, hogy nehéz dolga van a zsűrinek, de pontosan hogy történik a kiválasztás? Hát bejön ez az eszméletlen mennyiségű képanyag. És akkor az hogy jut el a zsűriig?
2: Hát úgy jut el a zsűriig, hogy online kell feltölteni a képeket, feltöltik a fotográfusok, az angol-magyar feliratokkal.
3: Igen.
2: És utána az első kört azt mindenki még otthon csinálja.
3: Tehát
2: meg.
3: Online?
2: Online, igen. Uh-huh. Lezsűrizik, és azt körülbelül lefelezik, meghúzzák a határt, és utána még megkérdezik a zsűri tagokat, hogy van-e valami olyan nagyon jó kép, ami kimaradna, ami neked speciál annyira kedvenced, mi meg négyen kidobnánk, uh-huh. mert öt tagú a zsűri.
3: Igen.
2: És akkor mindenki visszahozhat még egy vagy két anyagot egy kör erejéig, hogy ne essen ki olyan esetleg, amiben van valami zseniális, csak a másik négy zsűritag nem érezte ezt a zsenialitást benne, és akkor utána elkezdik megint pontozni a dolgokat, és vitatkoznak a zsűritagok is.
3: Én azt hittem, hogy van ilyen nagy asztal, ahol ott körbeállják, és...
2: Hát ülnek egy asztal mellett, a kapaközpontban, egy nagy kivetítő van, ott ül egy számítógépes csapat, ami bármit elő tud venni, visszamenőleg is, ha kell, és ott vannak a tulajdonképpen ennél a technikai asztalnál a pályázók elérhetőségei, ha valamilyen kérdést fel akar tenni a zsűri a képpel kapcsolatban.
3: Izgalmas.
2: Persze, izgalmas, nagyon izgalmas. És igazából egészen odáig a zsűrizés nyilvános, amíg nem jutunk el odáig, hogy most díjazás lesz. Addig bennülhet mindenki. Általában a díjnyertesek egy része ott szokott ülni, és ott izgul, és drukkol annak, hogy ő kapja a legjobb pontokat. És utána ki van választva minden kategóriába, 14 kategóriánk van, és kiválasztják őket általában 4-5 anyag szokott díjazásra esélyes lenni, annyira leszűkítik, és utána elkezdenek még jobban vitatkozni, az egy zárt kapu már. És akkor igazából csak mi néhányan tudunk bennmaradni, de mi se tudjuk azt, hogy kinek a képei, csak azt tudjuk, ők se tudják, csak azt látjuk, hogy mi a produktum.
3: Értem.
2: És néha ugyanazon az eseményen ott volt 5-6 jó fotográfus is. És nem mindig az jön ki győztesnek, akit tippelünk.
3: Aha. Mondom még egyszer, csak ismételni tudom magam, hogy ez roppant izgalmas egyébként.
2: Izgalmas.
3: Maga a... Hát ennek, ugye, aki díjazott, az nyilvánvalóan, gondolom én, de hát inkább erősítse meg, vagy cáfoljon meg, hogy azért ez egy rangot ad a szakmában, ugye?
2: Mindenképpen.
3: Hogy ők a XX, mit tudom én, hányadik sajtófotó kiállításon díjazottak le.
2: Ez egy rangot ad, igen.
3: Tehát ez olyan, mint amikor a színészek Oscar-díjat kapnak?
2: Hát nyilván tulajdonképpen, igen. Hát hasonló, egy picit kisebb.
3: Hát oké, okay, de Magyarországon
2: hát vannak mindenféle más pályázatok is, de ekkora nagy pályázat, meg olyan pályázat, ami ennyi helyen kerül bemutatásra, Budapesten is egy nagyon rangos helyen.
3: Uh-huh. Ez pozícionál.
2: És ez pozícionál, minden évben megjelenik 1992-től egy évkönyvünk, tehát gyakorlatban...
3: Szép, rendkívül vastag évkönyv, igen. Egyébként, tehát ebben mindenki benne
2: több
3: van.
2: Mint 300 oldal, nem, ebben csak a jó képek vannak benne, tehát ebbe bekerülni sem könnyű, a falra hát kerülni sem könnyű, ez is egy rang.
3: Mindegyik rang.
2: És ez elkerül rengeteg olyan embernek a polcára, aki nagyon szereti a fotográfiát, elkerül történészek polcára, vagy egyszerűen fotókedvelő emberek is megveszik, és utólag nagyon érdekes visszanézni. De megvan nekünk tulajdonképpen egy nagyobb archívumunk, a sajtókötőjel foto.hu
3: igen.
2: oldalon, ahol vissza lehet keresni 2009-ig a fotográfiákat, akár fotográfus néven, hogy ki mit csinált, és akár úgy, hogy beüti ezt, hogy Szoboszlai Dominik, vagy nem tudom, kit mondjak. Azaria mondjuk, Azaria, már egy ilyen rádióban vagyunk. És akkor megtalálják.
3: Na jó, leteszem a könyvet, mert most hajlamos az ember ebbe belefeledkezni. Tehát annyira szép minden, meg nagyon praktikus, oda van írva mindenki, ez még a születési dátum és a fotósor.
2: Persze, meg hogy hol dolgozik éppen. Minden, igen. Tehát szóval igazából ez egy precíz visszakereshető, hogy ki hol dolgozott még azt is. Ezek azok tulajdonképpen, és a képek is szerencsére azok.
3: Nagy felelősség ez kurátorként is, gondolom.
2: Óriási felelősség az, hogy magát a kiállítást megcsinálni. Óriási felelősség a könyvet megcsinálni, és utána a vándorkiállítást és a nagy kiállítást a Kapa központban.
3: No, hát sajnos a végén vagyunk, András, a jó társaságban repül az idő, ezt mindig mondom. Egy biztos, szeptember 15 és november 8-a között a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás látogatható és szeretettel várnak.
2: Igen, és minden. Hát látható még Mosó-Magyaróváron jelenleg, és 21-től meg Békés Csabán.
3: Na, megyünk mindenhová.
2: Igen.
3: Megnézzük. Köszönöm a beszélgetést. Szépen. Kedves hallgatóink, Andrástól most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig majd még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bánkuti Andrásnak és Rák Bélának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten, megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó erőirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-ig marad nyitva. A Budapest Vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Budapest Vásárcsarnokai hétvégén nem csak a vásárcsarnokok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos zenei programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. Délután a Pécsei Hossó János Zeneiskola fúvoly zenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvoly zenekar lép színpadra, többek között filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blúzzal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután szintén 3-tól a Dunakanyar együttes, majd 5-tól az Etűd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizet klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
2: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét. Körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalúz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, Nona annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a Franco diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco, latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a MÜPA-ban, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltás nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezeti beilleszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdte meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
3: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első műzikelek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk, majd lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végéig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis Dobban a szív élménnyel. Rengeteg közönség aktivitásra számíthat majd az, aki ellátogat ide. És itt lesz a fest belünk a világunkat, de musical sminket is készíthet, origami hajtogatás, vikid boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás, de még nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
2: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja Önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
2: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen. Ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásét, és pontosan tudják, hogy estéről estér olyan alkotókkal, vendégekkel jelentkezem itt az étteremben, akik valamilyen úton, módon, de formálják a kulturális életet. És nagyon örülök annak, hogy Jakab Péterrel, bár az éterben először találkozunk és először beszélgetünk, de én nagyon régóta figyelemmel követem a te ténykedésedet, és bár megkérdeztem tőled, mielőtt értek volna a mikrofonok, hogy mondjak-e valamilyen titulust a neved mellé, azt mondtad, rám bízod. Hát én tudod, mit mondanék hozzád, hogy vizionárus vagy, vizionárius. Azt most, hogy ezt hogy kell mondani, megnéztem direkt, az elő vizionáriusnak van írva, de tudod, mit jelent.
2: Abszolút. Sőt, a kollégák legnagyobb szívfájdalmára.
1: Ja, oké. Örülök neked, hogy jöttél. Hát van egy kisebb fajta média birodalmad, ami egyre nagyobbra növekszik, és ami miatt én hívtalak, hogy elképesztő közösségépítés zajlik mindenfajta lábad, ami egyébként ehhez tartozik, a média misszióhoz. Amiben én beleszerettem, és ami feltétlenül szeretnék veled beszélgetni, például az, hogy van már galériátok is. Nem csak időszakos, szinte állandó kiállításokkal, állandóan változó kiállításokkal. És hát nemrég voltam is ugye Tordason egy rendezvényen, nálatok, ahol szintén rengetegen voltak, mindig figyeltek arra, hogy legyenek személyes, élő kapcsolat azokkal, akik egy irányba néznek és egy irányba tekintenek. Szóval ez egy fontos közösségi misszió, ami nyilván könyvkiadásban, televízióban, új applikációban megszólítjátok a mindenfajta generációt. No, hát ezért hívtalak.
2: András,
1: mi neked ez egyébként küldetés?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a Sláger FM hallgatóit. Mindenféleképpen egy elhívás, és úgy kicsit úgy vicces volt hallani, hogy egy média birodalom. Ha önmagában nézzük az EVTN-t, akkor ja, tehát azért több százmillió háztartásban vagyunk ott a világviszonylatban, Magyarországon is több millió háztartásban érhető el maga a televíziós csatorna, de tény is való, hogy a közösség, tehát mind közösségi tévéként is működtünk, és működünk jelenleg is, A közösség mind olyan, tehát kiemelten fontos. Nem azért, mert közösséget akarunk építeni, sokkal inkább azért, mert az embereket szeretnénk összekapcsolni. Az a mániám, tehát, hogy olyan terek tudjanak létrejönni, legalább a mi világunkban, ahol a személy az nem egy adat, nem egy fogyasztó, nem egy követő, sokkal inkább maga a személy, a maga a persona. Ezek a közösségi helyek, ezek a tereink, tehát ott, ahol tudunk egymásra figyelni. Mert annyi kapcsolatot élünk, tehát annyi kapcsolatunk
1: van. Hát milyen fajta minőségű
2: kapcsolatok. Na de igen, de közben viszont, hogyha ha csak az elmúlt 16 évre visszatekintek, azt tudom mondani, hogy tény is való, hogy mindenkinek rengeteg kapcsolata van, de ennek ellenére az emberek tömegei élik a hétköznapjaikat magányosan.
1: Na hát igen, igen. Ezért is hívtalak, mert persze az egy óriási dolog, hogy saját televíziód van, meg mondtam, média
2: birodalom. Hát a közösségnek igen.
1: Oké, amit te vezetsz. Ez így a televíziónál lásod volt annak idején.
2: Valóban így van, igen.
1: De esküszöm, hogy most én nem feltétlenül a televízió vezetővel beszélgetek, hanem azzal a közösségépítővel, akinek fontosak az emberi kapcsolatok, és én ahány rendezvényen voltam nálatok vendégként, én mindig azt láttam, hogy ez jóval több egy televíziónál, egy applikációnál, egy könyvnél, holott minden van benne, de jóval mélyebb az elhívás.
2: Pontosan azért, mint az előbb mondtam, tehát akár a galériát is, hogyha nézzük, az Árszákra galériát.
1: Ez hol található egyébként, csak hogy tudják.
2: Ugyancsak a televíziónak az antréjában lett kialakítva.
1: Tehát ez ott a 8. kerületben.
2: Ez van, a 8. ugye? Kerület. Nekem ilyen szempontból ez az idézőjelben a szívem csücske, tehát mert hogy tényleg egy pezsgő környékről beszélünk, a Baross utcának a végéről, az Orci tér környékén vagyunk, tehát a kultúrák találkozásra, találkozója, és még minden egyéb más is. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy elfér ott egy galéria, és most az önkormányzattal együttműködve még bővítjük.

0: is a galériának a terét, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy iszonyú sok érték vesz bennünket körül, és közben alig van időnk ezeket az értékekben gyönyörködni. És úgy látom, hogy egyszerűen elmegyünk a személyek, az alkotások mellett, miközben hát dönthetnénk úgy is, hogy adunk egymásnak némi minőségi időt, megállunk, és valami létrejön. Tehát, és aztán majd persze ebből létrejönnek a különböző közösségek, különböző hálózatok, de a személyes kapcsolat az nem tudja pótolni.
1: Az semmi. Hát én is azt gondolom, hogy ez úgy kell, mint egy falatkenyér a mai világban.
0: Kéne.
1: Ugye itt az információs sztráda mindenkinek a zsebében, kezében, ahol éppen éri, nyomkodja, és ma már az emberi kapcsolatok javarésze is ott zajlik. Mert azt hiszik, hogy egy-két üzenet, vagy hangüzenet pótolja. De nem pótolja a személyes találkozást.
0: És pontosan ezért fontos, hogy ezzel nincsen gondom úgy. Én azt gondolom, hogy ma ezt a kort éljük, és lesz ez még másabb is. Ha és ugyanakkor képesek vagyunk, tehát a másiknak megadni a bizalmat, mert elveszi, ezek a kommunikációs terek elveszik a bizalmat. Tehát egyszerűen kiüresedünk, futunk, rohanunk felületesen, mert tényleg azt gondolom, hogy információban ma már az mai emberiségnek nincs hiányában.
1: Mm-hmm, abszolút.
0: Tehát annyi információ ömlik ránk másodpercenként, hogy abból bőven lehet.
1: Na, de hát pont ez a mai világ, talán használhatok ilyen kifejezést, hogy rákfenéje, hiszen mi jön akkor, honnan tudjuk, hogy melyik a hiteles a sok információból. Ez is egy feladat.
0: Hát például a kokáját ezért tartjuk fontosnak a maga a média felületeknek és a szerkesztőségeknek a fenntartását, szervezését, fejlesztését. Meggyőződésem, hogy el fogunk jutni, tehát most mindenki mondja, hogy a social felületek azok, amik mindent visznek, tény és való, de meg fogunk érkezni abba a állapotba, azokba az időkbe, amikor a szerkesztőségeknek ugyanúgy meg lesz a presztízse.
1: Am persze visszajönnek a...
0: Mert tudjuk azt, hogy mondjuk egy Sláger FM-től mit várunk. Tehát tudjuk azt, hogy ott lesz az Esmiller András, és ismerni fogjuk őt. És arra fogunk figyelni, hogy amit ő mond, az hiteles. Megkötni fog téged az a szakmai minimum, ami miatt az egészet csinálod. Tehát most olyan időket élünk, amilyen, de ahogy haladunk előre, tehát egyre inkább újra vissza fog érkezni ez a fajta személyes, megbízható kapcsolati tőke, ami nélkül nem fog tudni tájékozódni. Vagy megtehetjük, de ne lepődjünk meg utána.
1: Abszolút egyetértek veled, és a világ tényleg ilyen, hogy jönnek mindenfajta trendek, divatok, de azok el is halkulnak egy idő után. Tehát, hogy az érték szerintem az mindig érték lesz. Nem szabad feladni. Menni kell.
0: Hát, tudni kell alkalmazkodni, tudni kell mindaz, ami jó, beemelni a saját működésedbe, de a saját meggyőződésed, és az legyen hitbéli, társadalmi, bármilyen szintű meggyőződésed, elköteleződésed, az úgyis meg fogja adni a keretet.
1: Abszolút. Egyébként ennek a része a könyvkiadó is, mert nem olyan régi a ti könyvkiadótok, de egyre több a kiadvány, és ugye ezek a közösségi terek, amelyeket létrehoztok létre, is fogtok majd bővítéssel még hozni, azok azért a közös író-olvasó találkozókra is
0: így van.
1: Adnak teret.
0: Sőt, most már ezek abszolút zajlanak. Nagyon-nagyon örülök, hogy a kolléganőnk, aki ezt az egészet, a kiadást igazgatja, ez így ráérzett erre az egésznek az ízére. Nekünk nem az az elsődleges, hogy ez egy nagyon profitábilis kiadó legyen. Sokkal inkább teret adni azoknak a kiadványoknak, ami amúgy mondjuk egy normális for profit szituációban, könyvkiadónál egyszerűen nem rúgnának labdába. És itt is csak azt tudom mondani, hogy olyan értékek születnek, és olyan értékek kerülnek a felszínre, amire egyszerűen a hétköznapi rohanásban észre sem vennénk. Vagy egy olyan gondolat születik meg, mondjuk, hogy tovább bontani egy-egy szituáció, mondjuk egy könyvnek a közösségi kiadását, ami egy egészen más helyzetben egyszerűen, tehát így marad a fiókban, és mész tovább. De hogyha van egy közösség, tehát az, aki végül minket ugyanúgy eltart, mert mi adományokból működünk, tehát akkor azt gondolom, hogy kötelességünk hogy ezt a közösséget visszaadni, a közösséget szolgálni.
1: Értékelik?
0: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ha 16 éve működünk, akkor
1: megvan ez az oda-vissza.
0: Tehát remélem,
1: hogy de hogy itt a bizalom a leglényegesebb. Igen. Kiépíteni a bizalmat irányukba. Mindenfajta úton, módon ennek része nyilvánvalóan a könyvkiadás is, már az applikáció is, amit fejlesztetek, erről is beszélünk.
0: Hát meg a személyes jelenlét.
1: Hát az a legfontosabb, igen.
0: Mert tudod, annyi, hogy mert mi is tehát nulláról kezdtük. Uh-huh. Tehát tényleg azt tudom mondani, nulláról kezdtük, de az a fajta személyes jelenlét, amit eltöltöttünk az országban, tehát reggel, nem tudom, az ország nyugati részén voltunk, este már az ország keleti legtávolabbi csücskében voltunk, tehát ez a fajta munka, ez nem megsporolható, és ez magával hozta azt, hogy van egy személyes jelenlét, teljesen máshogyan kommunikálunk, ma már a média felületeinken, tehát a közösségnek kommunikálunk, tehát nem egy neutrális hírt közlünk, hanem megpróbáljuk átadni azt az információt, és legfőképpen a hátteret. A hallgatóink, az olvasóink, a nézőink, a tartalomnak, a tartalmaknak a használói, vagy akár úgy is fogalmazhatok, hogy fogyasztói, tehát azok ugyanúgy a családnak a részei, tehát úgy tekintünk rá, például a kokáért mi ezért is veszük fel 24 órában a telefont.
1: Uh-huh. Ja, hogy van tényleg 0-24-es elérhetőségetek. Hadd mondjam el, talán ennyi személyességet belevihetek itt ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye én valami rendkívüli kapcsolatépítőnek tartalak, rendkívüli kapcsolatokat is rendelkezem, már csak azért merem ezt elmondani, mert ne értsék félre a hallgatók, ugye pontosan tudják, hogy ebben a műsorban nem politizálunk, de az sem politika volt, amit most mondok, viszont egyszer én a te vendégedként részt vettem a parlamentben egy ilyen hát fogadással egybekötött bemutatón, de ezt tényleg értsék a hallgatók úgy, ahogy történt, hogy egy darab politikus nem volt ott. Tehát ez nem a politikáról szólt, hanem teljesen másról, szintén közösségépítésről, de nyilván olyan emberekkel, akik még akár tehetnek is valamit azért, hogy a világ jobbá váljon, anyagilag is, kapcsolatrendszerrel, ötletekkel, stb. Tehát, hogy te azért minden fajta szinteken építed a kapcsolatokat, és nyilván azért, hogy a végén nekünk jó legyen.
0: Hát nézd, hogyha szeretnél előrébb lépni egyel, akkor főleg ugye ez az ország akkora, amekkora. Mm. Tehát a magyarság nem a határon belül van, tehát hanem határon belül és azon kívül is. Ez az egyik. Másrészt pedig mi egy világhálózatnak a részei vagyunk, tehát ebben a világhálózatban a magyar nyelv a hatodik nyelv. Uh-huh. Tehát hál' Istennek, hogy azt tudom mondani.
1: Hány nyelvből, bocsánat?
0: Hát most már azért inkább a 20-hoz közelítünk.
1: Hát azért az nagyon jó szám.
0: Tehát igen, ilyen tekintetben
1: nem kollogunk a végén.
0: Jókor voltunk jó helyen, aha, tehát maradjunk ennyiben, de tény is való, hogy ez megadja azt a fajta mozgásteret, hogy ebben az EVTN világhálózatban, ami egy amerikai alapítású, egy angelika anya alapítja, ma a világ legnagyobb média, katolikus média vállalata, ebben van egy viszonylag jó pozíciónk, nekünk magyaroknak van idézőjelben szavunk, tehát van, lehet véleményünk, és ezt még figyelembe is veszik. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási érték, nem csak Washingtonban, hanem esetlegesen Rómában is, és azt gondolom, hogy ezt fel kell építeni, ezt tudni kell ápolni, és igen, ezzel tudni kell élni. Tehát amikor a parlamentben voltunk, az nem politikai plenáris ülés volt, sokkal inkább tehát főleg a nemzetközi hálózatnak a tagjait próbáltuk
1: meggyőzni. Tényleg nem volt politikus, hát tényleg figyeltem, nem volt politikus.
0: Nem, az egy fogadás volt, pontosan az volt a lényege, hogy Európában, tehát mi magyarok legyünk az elsők, akik ezt az EVTN streaming szolgáltatását elindítják. Én végtelenül örülök, hogy a könyvkiadásunk is ilyen tekintetben európai szintet tud lépni, nem csak és kizárólag magyar ügyekkel tudunk foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ez egy kötelező is, nem? Tehát, hogy ha van lehetőség, akkor azzal élni kell. Ha magyar, nem csak azt mondom, hogy nem is jó szó az, hogy országimás, hanem a magyar érdekeket tudjuk pozícionálni, akkor tegyük azt meg egy-kettő. Én legalábbis azt látom, hogy mi magyarok egy kicsit mindig máshogyan gondolkodunk, és máshogyan közelítünk meg egy problémát, máshogyan oldunk meg, és ez bizonyos szituációban meg jól tudnak elsülni, vagy jól mutatnak, és akkor ilyenkor meg azt gondolom, hogy éljünk, mert hogy egy közösségnek ez is a része. Tehát, hogy mindannyian tagjai vagyunk, közösen ismerünk fel egy problémát, és mindenki ebből a problémából átvállalja azt, amit ő tud megoldani, ami az övé, és csak is az övé. Tehát ilyen tekintetben dolgozunk mi így az egész világhálózatban. Én végtelenül örülök ennek, mert hogy teljesen máshogyan tudunk egy román kollégával, egy szlovákkal, cseh, az ukránokkal, az oroszokkal. Szóval...
1: Ez egy összetartó közösség?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy több mint 16 éve ismerjük egymást, sokak újak, ugyanakkor viszont a sokakkal pedig tényleg...
1: És nincs is értelme egyébként ezeknek a konkurencia, tehát nincs is konkurencia harcok ezek szerint. Meg féltékenység.
0: Hát alapvetően azt tudom mondani, nincs. De nem fogom azt mondani, hogy minden szentnek nem maga fele hajlik a keze. Tehát, hogyha mondjuk adott egy szituáció, és akkor azt úgy érzi, hogy mondjuk egy lengyel kollega, hogy ők azt a lengyelek jobban tudnák csinálni, akkor az ember tényleg, hiszen közösséget építünk, a személyes kapcsolatok a legértékesebbek, tehát nem fogjuk ezt feláldozni egy olyan versengésnek az oltárán, ami teljesen indiferens. Tehát ha a románok nem tudják megcsinálni, tatár nem hajt minket, tehát ha egy év múlva azt látjuk, hogy nem nekik nem sikerült, akkor majd mi megpróbáljuk.
1: Mentek tovább.
0: Szóval én azt gondolom, ez ilyen tekintetben nagyon jól működik, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gerván Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forint átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi Parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Örülök, hogy itt vannak, a Jakab Péternek is. Nagyon örülök a közösségépítők közösségépítőjének, a víziók megvalósítójának. Azért merek ilyen szavakat használni, mert csak amit én láttam, programokat, meg amiről tudok, azok tényleg hiánypótlók. Akár a galéria, akár az író-olvasó találkozók itt Budapesten, ugye elmondtad, hogy a 8. kerületben van egy csoda központotok oda, egyébként bárki mehet?
2: Így van.
1: Tehát ott a weboldalatokon megtalálnak minden információt ezzel kapcsolatban?
2: Tehát most már teljesen egy új, ez lehet azt is mondani, hogy ez kicsit spoilerezem a dolgokat, okay. de napokon belül elindul az új honlapunk, ami egy sokkal integráltabb felület Szuper. Lesz. Pontosan azért, hogy a közösségeket ki tudjuk szolgálni. Egy picit már tényleg összetettek vagyunk, és a belső információ áramlás is elkezdett akadozni, és így született meg a gondolat, hogy akkor jöjjön létre az lvtm.hu, ahol a galériától kezdve az eseményeken át, tehát
1: ott
2: legyen egy helyen, és akkor így mindenki mindenről tud értesülni, mert most már tényleg így a 60-on túl már nem hanem a kollégák tekintetében, tehát így érezzük, hogy az információk nem úgy áramolnak a szervezeten belül, és sokan mondják, hogy de hát én nem is tudtam, hogy ez az esemény vagy rendezvény van.
1: Uh-huh. Fogadtok be egyébként művészeket is a galériába?
2: Így van, erre van egy külön kis bizottságunk,
1: akik ezzel foglalkoznak,
2: művészettörténészek, ők a saját döntésük.
1: Hát ők értenek hozzá.
2: Így van, én már megmondom őszintén, tényleg, tehát azt, hogy próbálom összecsomózni ezeket a bizonyos kapcsolatokat, szállakat, és hál' Istennek ezek jól működnek, és nekem bizonyos dolgokat már nem kell tudnom, de amikor bemegyek, akkor mindig ilyen szívet melengető, hogy újabb és újabb kiállítás.
1: Na, ez egy szép dolog egyébként. Miről álmodtál te annak idején, amikor ezt az egészet kitaláltad? Ennél sokkal kevesebbről? És ez menet közben terebélyesedett?
2: Az egyetem alatt is, tehát a Kari újságnak voltam a főszerkesztője, mindig is szerettem a média világában dolgozni.
1: Tehát kommunikálni?
2: Kommunikálni mindenféleképpen. Uh-huh. Tehát ez ott lenni. Tény is való, hogy én sokkal inkább a bad news világában uh-huh. éreztem komfortosan magam, tehát főleg, hogyha mondjuk így, tehát bármennyire is furcsa hangzik, de mondjuk a front az volt az, ami így engem...
1: Hát tényleg furcsa hangzik. A mostani pozíció.
2: Abszolút elfogadom, de lassan azért megértettem, hogy nem csak egy televízióról szól, tehát a közösségnek az igénye, sokkal inkább a figyelemről, sokkal inkább tehát a meghallgatásról. Uh-huh. És így az elmúlt 16 év alatt egyszerűen átalakítottam ezeket a média felületeket egy közösségi térre. Nem média szolgáltatóként lépünk föl, hanem sokkal inkább egy közösségi tér, ahol egymással tudunk
1: találkozni. És nem is tekintesz úgy magadra? Nem. Hát ma már a bad news világából semmi nem maradt belőle?
2: Van még azért, néha voltunk kint az ukrán fronton, szinte az első időben, tehát akkor úgy éreztem, hogy ezeket úgy, tehát amikor látom, hogy egy-egy szituációban hogyan zajlanak a dolgok, akkor úgy megvan, hogy akkor kik kell, vagy hogy kéne fölhívni. Tehát ugye tényleg minden kontinensen ott vagyunk, tehát...
1: Sokat utazol?
2: Ma már nem, ha meg utazom, akkor inkább Róma és Amerika, tehát ez a két irányban vagyok jelen.
1: Persze, bírod még a hosszú repülőutakat?
2: Amerikát igen, Rómát már kevésbé.
1: Ez közelebb van.
2: Igen, csak az kicsit szaporább, és tehát korábban ugye szerdánként voltam a Rómában, a római irodában, hiszen a központi irodánk az ott van, a kollégák is ott vannak, magyar kollégák, ilyen tekintetben azt tudom mondani, hogy tehát a vatikáni közvetítések vonatkozásában.
1: De neked egyébként a Vatikánba szabad bejárásodban?
2: Nekem nem, mert nincs is szükségem rá. Hál' Istennek, tehát de a kollégáknak igen.
1: Aha. Jó, megvannak.
2: Abszolút, hogy tehát hogy ők, tehát amikor kell, akkor ott vagyunk, de nem egyszerűen már azt a szerkesztői munkát, azt már az nem fér be annak.
1: És arra van időz, hogy ezeken a kiállítás megnyitókon, meg a mindenfajta irodalmi esten ott legyél, vagy ez nem lehet egészen egyszerűen?
2: Nem, hát sajnos.
1: Jó, oké, hát sok a meló.
2: Igen, tehát általában ott vagyok, ahol probléma van.
1: Tehát ja, hát meg kell oldani.
2: Így van, tehát, okay. hogy általában, ha valahol gubanc van, valahol elakadás van, akkor én ott vagyok. az elején ott vagyok az eseményeken, tehát ha valami elindul, akkor abban nagyon sok időt próbálok beletenni, de az első perctől kezdve az a célom, hogy az adott személy, aki van szemelve ennek a igazgatására, tehát
1: az igazgató,
2: az ők okay. igazgassák ezeket a területeket.
1: É, azért is örülök, hogy most beszélgetünk így nagy nyilvánosság előtt, mert azonos az érdeklődés, hát én éveken át tanulmányoztam, meg tanulmányozom is a tömegkommunikációt, meg a tömeg lelkét. Tehát mi kell a nagy tömeg? Sőt, az is érdekel gyerekkoromtól folyamatosan, hogy mi változtat, vagy mi különbözteti meg azokat az embereket, akik nagy tömegekre képesek hatással lenni. És képzeld, hogy dolgoztam olyan szerkesztőségben, ahol ezt napi, meg heti szinten mértük, hogy az emberek érzelmileg mivel megszólíthatók, milyen típusú hírekkel. Most csak a bad newsról jutott eszembe, és képzeld, ott az jött ki, hogy még a rossz híreket is mosollyal kell eladni, mert amikor olyan címlappal jelent meg egy hír, ami tragédiát, drámát jelentett, nem vették meg az újságot. Itt Magyarországon.
2: Örülök, hogy ezt hozzáteszed, hogy itt Magyarországon, mert hogy Európát nézve nemzetről nemzetre más és más a tartalomnak a fogyasztása. Ha megnézzük a franciákat, egészen más dologgal találkozunk. Magyarországon meg azt gondolom, hogy nekünk a média világában felelősségünk van. Tehát csak pusztán, és ilyen tekintetben nagyon-nagyon hálás vagyok, mert hogy nem az a célunk, hogy akkor pusztán csak egy fogyasztóként tekintsünk a hallgatóra, olvasóra, hanem személyként. Uh-huh. És nem az a célunk, és nem lehet az a célunk, tehát ha a közösségről beszélünk, tehát nem lehet az a célunk, hogy az illető egy adás meghallgatása után ugyanúgy álljon föl. Uh-huh. Hanem sokkal inkább az, hogy valamilyen szinten edukáljuk. Tehát valamit átadjuk.
1: Hát útravalókat adtuk.
2: De ha nem
1: tudsz, gondolkodni érdemes.
2: Tehát ahogy ő tovább tudjon lépni a saját elakadásában, a saját útján, de ha ezt nem tudod megtenni, akkor mi értelme van? Uh-huh. Tehát én beszámolhatok a rossz hírekről és a háborúról. Én mondhatom azt, hogy ez mennyire szörnyű, de be kell látnom, hogy és uh-huh. ezzel valamit hozzátettem az adott társadalomnak a növekedéséhez,
1: erősödéséhez. De szeretettel inkább hozzáteszel? Hát hiszen minden egyes kommunikációd, meg média lábad, kommunikációs lábad a szeretetről szól. Összetartásról, emberi tartásról, mindenről, ami pozitív irányba terel.
2: Hát én azt gondolom, hogy erről kéne szóljon nem csak a miénk, hanem az egész magyar társadalom kommunikációs gépezete. És ez legyen kereskedelmi, legyen közszolgálati, vagy média missziós. Uh-huh. Tehát, hogyha ezt nem akarjuk belátni, hogy mi egy közösség vagyunk, tehát egy nemzet vagyunk, de nekünk mindannyiunknak, hát én úgy gondolom, kutya kötelességünk tenni azért, hogy egy jobb világot adjunk át az utókor számára, de hát mi magunk is jobban szeretnénk érezni magunkat, nem?
1: Hogy
2: szóval
1: ne.
2: Akkor, hogyha, hogy ne. Akkor nem hiszem azt, hogy állandóan, tehát ez a lehúzó, állandóan ez a köldöknézegetős világot kell tudnunk továbbadni. Tehát lehet, hogy több kattintásszámot érünk el most. De mit tettünk? Uh-huh. Mert hogy ha én most nem akarok szándékosan hozni ide sem produkciókat, sem tévéket, semmilyen más médiafelületeket, tehát jó párat tudnék idehozni, akik leültették a fél országot egykoron a képernyők elé, uh-huh. hát de ma egyről sem tudunk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy úgy akarunk este lefeküdni, úgy akarunk innen a mikrofontól fölkelni, hogy nem tudtunk átadni semmit a közösségünk uh-huh. másik tagjának. Mi értelme volt annak a idézőjebben Dolce Fecinek?
1: Abszolút.
2: Tehát, hogy ha akarunk valamit, tehát talán minél hamarabb értjük meg mi magyarok, hogy ez a saját felelősségünk, tehát a közösségen belül, tehát akkor tudunk tovább lépni, amikor nem csak azt tudjuk magunknak föltenni, hogy mit ad nekem ez a közösség, nekem mit ad ez az ország. Ez normális, ezt tegyük föl, ez így rendben van. De az is jó lenne, ha mellé tudnánk azt is tenni, hogy én mit tudok ezért a közösségért tenni. Én mit tudok ezért az országért tenni. És hogyha ez a kettő ugyanazon az asztalon van, akkor egy picit úgy érezhetjük este, amikor lefekszünk, hogy lehet, hogy nem sokat, de valamit tettünk. Uh-huh. És ha és amennyiben ez a fajta mentalitást egyszerűen általánossága általánosá tudnánk tenni Magyarországon, média szintjén is, akkor azt gondolom, hogy emelt fővel tudnánk Európában közlekedni. Minél hamarabb tesszük meg, így is úgy is meg kell tenni. A kérdés, hogy mikor fogjuk megtenni. Akarunk-e váltani, vagy nem? Uh-huh. Elmúlt 30 év a rendszerváltás óta, igen, igen. Több mint 30, tehát valamikor jó lenne elkezdeni.
1: Döntés.
2: Ez egy döntés. Nem csak beszélni kell róla, hanem tényleg megélni, igen, ezeket a döntéseket. A közösségek azok, amik ebben tudnak segíteni.
1: Igen, nagyon szimpatikus az, hogy mindenfajta generációt megszólítottok tulajdonképpen az összes létező kommunikációs csatornán most már.
2: Ez így alakult. Én mindig elmondom, hogy én alapvetően azt érzem, hogy az idős generáció fele van képességem a kommunikációra.
1: Ők jobban nyitottak?
2: Valahogy vagy jobban megtalálom
1: erre
2: a hangot.
1: Ottál?
2: Egyszerűen csak jobban megtalálom a hangot. Ma már megvan az a higgadtságom, hogy meg is tudjam hallgatni a fiatalokat.
1: Ja, annyi körában nem volt?
2: Egyszerűen nem voltam képes, nem értettem, hogy miről beszélnek. Ma már látom, hogy egy teljesen új dimenzióban élnek, tehát nem jelenti azt, hogy nem figyel, miközben a telefonját nyomogatja. Hát nekem azért türelemre van szükségem, hogy ezt így tolerálni tudjam. Elmondom, és bízom benne, hogy meg is érkezik. A maga szintjén megérkezik. Hihetetlen értékes az új generáció, de mi egy kicsit ez a boomerek, tehát nem biztos, hogy ismerjük, nem is akarjuk őket megismerni, pedig hát azért a mi generációnk az, akik felnevelték őket, tehát ilyenné neveltük őket, ez van. Uh-huh. Ugyanakkor rengeteg kreativitás és hihetetlen nagy értéket képviselnek, egy egészen más világot természetesen, de hát ez is
1: jó, hát most megvan a híd, a hát, kommunikációs híd.
2: Én tényleg a fiatalokat csodálom, tehát egy dolgot el kellett fogadni, hagyni őket alkotni. Uh-huh. Tehát nem szólunk bele.
1: Hát most ott a Vox Day. Nem?
2: Ott a Vox Day, ott van a Church Pop, tehát ott vannak a közösségi, és tudod, a fiatalok hihetetlenül ki vannak éhezve. Tehát
1: a figyelemre?
2: A figyelemre, a meghallgatásra,
1: meg a megértésre,
2: a bátorításra. Tehát azért gondoljuk át, azért nagyjából egy korosztály vagyunk, uh-huh, talán egy picit idősebb vagyok, de azt tudom mondani, hogy nekünk azért viszonylag könnyebb volt.
1: Mi volt könnyebb nekünk? Hát semmifajta technikai vívmány még akkor nem volt.
2: És nem volt könnyebb?
1: Tehát
2: most iszonyatos tempónak vannak kitéve a fiatalok, és ebben a pörgésben kell nekik döntéseket hozni. Úgyhogy közben nincsenek megerősítve, hogy ők képesek legyen
1: döntéseket hozni. Jogos. Mert egyébként én személy szerint nagyon örülök a technika ilyenfajta sebességének. Hát elindult gondolni, hogy még számítógép sem volt. Én még az írásaimat kézzelíra vittem be szerkesztőségekbe, és ott gépelték le. Tehát eljutni a flop is, meg mindenfajta rendszeren.
2: Ez történelem.
1: Hát az még telefonunk se volt, hát nem lehetett hozzájutni, nem hogy mobiltelefon.
2: A vonalas telefonhoz is milyen ez.
1: Az is nagyon nehéz, az is egy óriási lépés volt, amikor az egyáltalán lett. És most eljutni oda, hogy tulajdonképpen tényleg a világot van a zsebünkben, sőt, hát élő adást tudunk indítani bármikor.
2: Hát meg ugye most már azért ezeket a beszélgetéseket néha most már valamilyen kódrendszerre jelezni kell, vagy szarkazmussal, hogy ezt humanoidok végzik, nem pedig az AI.
1: Ja, igen, szóval, az is. Tehát, az is ott van.
2: Egy új világot élünk, azt gondolom, hogy pontosan ezért rettentően fontos a személyes kapcsolódások.
1: Amit lehetővé teszel most mindenfajta úton, módon, az applikációval is, mindenhez. Tulajdonképpen nincs olyan platform most már, ahol ne lenne az ige hirdetve, meg szórva.
2: Hát alapvetően azt gondolom, hogy hirdessétek a háztetőkről is, és a másik, ami számomra rettentően fontos volt, az, hogy ne féljetek. Tehát, hogy nem kell aggódni, hogy összedől itt körülöttünk a világ, egyszer, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. És ha mi megtettük azt, ami rajtunk múlik, és kivettük a saját feladatunkat ebből a probléma megoldásból, akkor minden a helyén van.
1: Egyébként neked a hit sokat segített az úton?
2: Én azt gondolom, hogy az identitásom része. Tehát én egy kicsit máshogyan látom emiatt a világot. Tehát nem...
1: Hát ezért vagy ott, ahol?
2: Hát több, mint valószínű, hogy igen. Tehát, hogy így könnyebb, ha lehet ezt így megfogalmazni. Ugyanakkor mindenkinek ez adott, hiszen ez egy nyitott történet. Én meg azt, amit élek, tehát ahogyan élem, tehát keresztényként az életemet, én úgy gondolom, hogy én ezt szívesen másokkal is megosztom. de nem gondolom azt, hogy nekem ezt bárkire rá kell erőltetnem. Tehát ez egy lehetőség, az egész média felületünk egy lehetőség. Fölkínáljuk mindazt, amit mi megéltünk, megélünk, és megtapasztalunk, és abban a hiszemben, hogy ebben a magyar társadalomnak, a társadalomban is szerep van. Tehát, hogy hiszen még a magyar társadalomnak azért szerintem nyugodtan mondhatjuk a többsége, tehát hívő. Tehát a kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk átadni úgy, hogy mindenki úgy érezze, hogy ebben a társadalomban nem került a perifériára.
1: No, hát millió témát érintettünk most, és azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hanem hallgatni, és most elvisz haza, néhány kapaszkodott belőled az itt mondott mondatokból, és hát megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, és mennyi mindenről nem beszéltünk, tehát itt a Navarra, a Bibliától kezdve a közösségi megoldásaitokon át a egyébként újító megoldásokon keresztül, hát az is, hogy behoztak egy olyan Bibliát, ami érthetővé teszi az üzeneteket a kommentárokkal.
2: Megmondom őszintén, hogy teológiát hallgattam, meg sok mindennel foglalkoztam, de amikor ez így nagyjából kiderült, hogy ez nincs Magyarországon, akkor egy, nem volt kérdés, hogy ezzel foglalkozni kell. Kettő, nem is igazán értem, hogy
1: Miért nem volt
2: eddig? Miért
1: nincs? Okay. Na, szóval sok mindent tesztek azért a munkatársaiddal, hogy egyáltalán elinduljunk az úton. Értsük azt az utat. Megtaláljuk benne magunkat.
2: Én azt gondolom, ez mindannyiunknak adott, sőt, mindannyian ki kell vegyük ebből a részünket, és ez lehet a legegyszerűbb cselekedete a magyar társadalomban. Tehát az, hogyha blokkot kérünk, vagy blokkot adunk, ha egy szemét mellett nem megyünk el, hanem fölvesszük, valahol itt kezdődik az egész. Az, hogy ha is amennyiben az utcán valaki ránk mosolyog, akkor nem kell bolondnak nézni, hanem egyszerűen viszonozni kell. Egyszerűen ha egy pici gesztust tudunk megtenni a másik ember irányába, tehát ez elindít egy változást. Egy napi jó cselekedet. Nem is jó cselekedet, egy napi gesztus.
1: Gesztus. Akkor elnében még beszélgessünk hosszan a gesztusról, aki a gesztus. Én eddig azt hittem, hogy rajtam kívül más nem is olyan ismeri ezt a fogalmat, de örülök, hogy
2: itt kezdődik az egész.
1: No, hát mi meg itt fejezzük be. Most itt fejezzük be. evtm.hu W-vel így keressék a kedves hallgatók. Péter, nagyon köszönöm.
2: Én köszönöm.
1: Itt voltál, élveztem nagyon a beszélgetést, folytassuk majd. Jakab Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, hát akiről azt mondtam, hogy a közösségépítő, de most már azt is mondhatom, hogy a gesztusok embere. evtm.hu W-vel itt megtalálják az összes fontos információt mindenfajta kommunikációs területükről, úgyhogy érdemes ezt követni, ha nem is most, de néhány nappal a beszélgetés után, amikor elindul az új oldal. Vigyázz magadra, sok csillogó szempárat kívánok minden felületen, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm.
1: Önök pedig azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a kollégáival együtt, azt a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Na, megyünk tovább Pétertől, most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Jakab Péternek
0: nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kétnapos ülést tart a parlament, jövő héten megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülést tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó erőirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrofavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitelen megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonáris árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-éig marad nyitva. A Budapest Vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
4: A Budapest Vásárcsarnokai hétvégén nem csak a vásárcsarnokok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos zenei programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. Délután a Pécsei Hossó János Zeneiskola fúvós zenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar lép színpadra, többek között filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blúzzal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután szintén 3:30-tól a Dunakanyar együttes, majd 16:30-tól az Etűd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizet klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
3: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bíg utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en, és jön a Székrálok mai adása is, a stúdióban Csák Attila, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Huligánsz és a Félember Szal már is elsőként tartsanak velem. Sláger!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székreállók mai adását hallgatják. Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádióhallgatást kívánok.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállók, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Bizony, a rádióban lehet hallani bennünket. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri.
4: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus fiatalember, Boldi és Ádi.
5: Sziasztok!
3: Jaj, de jó, hogy eljöttetek! Van egy nagyon-nagyon jó hírem. Ti szoktatok gyűjteni valamit?
6: Igen.
3: Például?
6: Hát ősszelleveleket. Vagy hát ritkán. Igen. Mostanában a Zoviba gyűjtöttem.
7: Matchboxokat például?
6: Most nem szoktam.
3: Foci, nem?
7: Focis kártyát például?
6: Az egy pár ideje gyűjtöttem, de szerintem még fogok.
7: Fogsz, ugye?
6: Aha.
8: Én csak a kertünkbe eppert és paradicsomot.
3: Azokat begyűjtött. Van egy nagyon jó hírünk a Dórival nektek, hogy most, ha kedvetek van, gyűjthettek olyan matricákat, amit egy Lutra albumban lehet beragasztani, és ez a tiétek. Nektek hoztuk.
6: Osztok.
8: Köszönjük.
3: Az nagyon
7: nézd
3: jó.
7: Meg, van benne már matrica is, valahol, nyisd ki kérlek, ki fog esni lehet belőle egy matrica.
3: Ott van. Na nézzük meg, képzeljétek, olyan matricák.
6: Ez új.
3: Hát vadonatúj, ez most fog megjelenni, most jelent meg és pontosabban.
7: Most jelent meg a Lidl áruházban.
6: Lutra.
7: De ti külön kaptatok külön jó kiadást,
6: jó,
7: külön példányt, és ott vannak benne a matricák, és azokat kell beleragasztani, majd megkeressük, hogy az adott szám alatt milyen állat található, és akkor most megnézzük közösen, hogy mit rejtenek azok a kis
6: mit
7: matricák.
6: Mit kaptál?
3: Ádi, neked milyen állataid vannak?
8: Még nézem.
7: Nyugodtan tért. Aha.
3: Boldi, te láttad már az állataidat? Mi a matricán rajta van?
6: Igen, nekem van egy papagájom, cápám, ez mi?
3: Nincs a hátuljára ráírva?
6: Nincs. Védett állatok a föld körül, Lutra.
3: Dóri.
6: Ez ilyen hajóféle.
3: Hajóféle? De hát a hajó az milyen védett állat?
6: Hát nem tudom, de ez itt.
3: Szerintem ez azt jelenti, amikor nincs állat rajta, most jöttem rá, mert volt már olyan, hogy találtam, hogy egy műanyag palack van rajta, hogy meg kell óvni ez a mezőgazdaságot.
6: Ez mert benne van a nevébe, hogy védett.
8: Nálam védett. Nem. Nálam nincs rajta, vagyis rajta van, de a képen nincs rajta állat, csak egy emberek.
3: Akkor
8: egy
3: mi? Ilyen
6: Ádi, mi van neked?
8: Darázs,
7: ez védett állat a föld körül, igen.
8: Egy darázs, egy majom.
7: Igen. Fordítsd meg, Ádi, nézd, és olvasd el, hogy mi van mögött, mi van ráírva.
6: De nincs odaírva.
7: Nincs?
6: Nincs.
3: Akkor lehet, hogy úgy kell, hogy az albumot kinyitod.
6: Tényleg, és ott mutatja benne.
3: Igen, hogy mi a szám.
6: Okay. És tényleg.
7: Keresd ki a szám alapján, nézd meg, Ádika, hogy mi van a anyagszám.
6: Ezt úgy gyűjteni fogom. Én a kettő Garfieldos albumot is gyűjtöttem. És mindegyiket kigyűjtöttem eddig.
3: Akkor nézd meg a 86-os számot.
6: De ez Ádi, ezt neked adom, mert kettő van, egy papagáj.
3: Egy papagáj? Már le is veszed azt?

0: Azt cserélhetted.
1: Mert félek, hogy el fogom
0: tűzni. Na, mi van odaírva?
2: Szerintem ez legyen nálad, és majd elcseréled az
1: ágyúval. Nem, mert ezt nyitottam na, már.
3: Egy gorilla és egy dolás, meg...
1: Ádi, majd cserélhetünk amúgy.
2: És hogy cseréltek? Hogy hát mi úgy, lesz?
1: Hogyha neki nincs volt meg, és nekem már megvolt, és kettőbe van, akkor odaadom neki.
3: Goldi néz.
1: 80-hányos?
2: 86-os.
3: Goldi néz a számomat.
0: Nézze a számát?
3: A szám.
2: A 67. Na, azt mondja, a 86-os, és oda mit ír? Ezt fölolvasod? Goldi, olvasd föl.
1: Az óceánok túlhalász szása azt jelenti, hogy az emberek több halat fognak, mint amennyi természetes halállományának. Több, mint egy harmada túlhalászott.
3: Az enyém az elefánt madár.
2: Na és az elefánt madár? Hát az elefánt hogy lehet madár?
1: Csak
2: kettő neve van. Ja, kettő neve van, hogy elefánt madár.
0: Elefánt
2: és oda mi van az elefánt madárra írva?
0: Mi van oda írva, olvasd el.
3: Méretekkel rendelkezte, magassága elérte a 3 métert, súlya az 500 kilogrammot, tojásai pedig a 10 kilogrammot is meghaladták. És nagyobbak
2: kemény
3: voltak,
2: tojás,
3: mint bármely más a madárvilágban. Ismert tojás ma már csak folyillis csontvázak és tojás darabok maradtak fent a fenn ebből az óriási madárból, amelyek a föld téré részen.
2: Nagyon jó! Hát mi már beragasztottuk az elsőt.
4: Mindjárt folytatódik a székrálók molyadása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székreállók mai adását hallgatják. Ortodai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Most jön a cápa az...
2: De ne, ezt majd otthon ragasztjuk be, jó?
3: Akkor mi is most egyet ragasztunk.
2: Ide visszateszem.
4: A madaraknak is körmük van?
1: Van, csak azt nem lehet levágni.
4: Miért?
1: Nem tudom. Vagy hát a házi állatokat.
3: Meg van az első.
4: Jaj, de jó. Na jól van, jó gyűjtögetést kívánunk nektek.
1: Köszönjük.
4: Örültek az ajándéknak?
1: Igen. Nagyon.
4: Nagyon, nagyon. Én is be fogok szerezni egyet. Tudjátok, hogy itt a Székreállókban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Most is egy hír lesz, de egy olyan színes hír, ami az állatvilághoz, a természethez fog kötődni. Boldi, benne vagy, hogy jöjjön egy ilyen hír a Dóritól?
1: Persze.
5: A farkas az európai ember szemében a félelmek egyik legősibb megtestesítője. Alakja köré az évezredek során a rettegés, a hatalom és a mágia sűrű szövete fonódott. Már a neve is súlyos teher, hiszen a magyar népnyelvben, ahogy számos más kultúrában is, névtabu övezi. Annyit tudunk róla, hogy farka van, de nem mondjuk ki a nevét. Ordasszavunk szintén csak részinformációval szolgál, hiszen az állat színét jelöli. Miért nem hívták őseink a nevén? Természetesen azért, nehogy megjelenjen, hiszen van az a mondás, hogy farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Ez a titokzatos ragadozó egyszerre testesíti meg a kitartást, az erőt és a szabad életet, miközben a keresztény szimbolikában a hitványság, a kapzsiság és az ördögi családság kötődik hozzá. Hát miért félünk mi bizonyos állatoktól?
4: Tényleg, de miért félünk a farkastól?
1: Mert nagyon tud harapni, meg veszélyes állat.
6: Gyors is.
3: Igaz.
4: Uh-huh. Hogy
1: és ijesztő.
4: Igen, de hát állítólag a farkasból lett háziasítva a kutya, az meg nem ijesztő.
1: Hogy de ez... tényleg amúgy, de
6: igen.
1: A kutya is tud azért.
4: Milyen környezetben él a farkas?
5: Ez... Hát, hogy sokan vannak, vagy erdőben, hol élnek, hogy élnek? Mit tudunk a farkasokról?
1: Hát erdőben élnek.
4: Erdőben?
1: Ja. De van, amelyik az északi sarkon is él.
4: Igen?
1: Igen.
4: De az ilyen fehér színű?
1: Igen. Hát olyasmi. Ja, igen. Tényleg a...
4: Tehát a jeges
1: medve... A jeges medve.
4: Igen, az is ott él, az északi sarkon.
1: Igen, csak az nem farkas.
4: Jó, hát nem farkas, de lehet, hogy van olyan jeges medve.
1: Az Ádi mondta, hogy az anyukájának a kedvenc állata az a hófarkas, vagy mi az?
6: Uh-huh. Mi?
4: Hófarkas.
3: Van olyan
4: hópárduc, nem?
1: Aha.
4: Vagy a...
1: De azt mondtad, hogy ilyen fehéres a kedvence az anyukának, vagy nem te mondtad?
4: Lehet, hogy fehér farkas.
1: Igen, van fehér olyan. Farkas, csak valami másik neve van szerintem.
4: Doktor fehér farkas. Jó, figyeljetek, egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája,
6: hát,
4: akivel jár?
6: Néha van csapata, vagy néha, amikor élelmet keres, akkor szerintem
1: egyedül.
6: Ja, így
1: van itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
4: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
1: Igen, és akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
4: Kommunikálnak. Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat, a csapatát, a falkát? Megborzongtam, ez olyan. Nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
3: Hetedik emeletet.
4: Azt kell megnyomni.
1: Akkor megyünk?
4: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
3: Nem jön senki.
4: Nem, hát ide nem jön. Akkor megyünk, de édes vagy. Nem jön.
1: Itt nincsen erdő, ott van az távol.
4: Az ott fönt van. De hát Magyarországon nem is nagyon élnek farkasok.
1: De, hogy is nem.
4: Hol?
1: Hát élnek, szerintem.
4: Élnek? De...
1: Szerintem.
4: Jó, hát figyelj, hát lehet, hogy te jobban tudod.
1: Én... De szerint, lehet, hogy hallottam már róla. És azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóba.
4: Nem már.
1: Nem.
4: De a krokodil az tóban él?
1: Lehet.
4: De milyen tóban?
6: Hát... Ilyen, ami ilyen...
4: Mocsaras.
6: Nem annyira... Igen, ilyen mocsarasba.
1: Igen, de abban lakik a vízi ló is.
4: Uh-huh. Együtt laknak?
1: Hát, olyasmi.
4: Akkor kicsit a vízi ló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
1: Hát...
4: Hogy együtt laknak egész. Egy házban.
1: De szerintem a vízi ló az sokkal erősebb, mint a...
4: Krokodil?
1: Aha.
3: Hát, az nem
1: azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
3: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a
5: száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
1: Amúgy ez tényleg igaz, csak nem lehet ebből a szempontból mondani, igen, hogy melyik a leerősebb, mert egyébként mind a kettő nagyon erős,
5: igen,
1: csak a víziló az nyugodtabb.
4: Igen. Igen. Nyugodtabbnak tűnik.
5: Igen.
4: Szerinted verekednek, összeverekedhetnek a vízilóvak a...
1: Hát, ezt nem nagyon lehet megtudni. Ádi?
6: Hát, azért el lehet képzelni, de azért nem annyira.
4: Nehéz, nehéz. Szerintem mind a kettő...
1: De hogyha összetalálkoznak, mind a kettő szeretné a húsot.
4: Igen? Húsevő mind a kettő a víziló is?
1: Szerintem igen. Tehát, hogy
6: szerintem a...
1: ebből a szempontból.
6: Szerintem a víziló az igen, de szerintem a krokodil az nem.
1: De hogyis nem, az mindent akar.
4: Az embert is meg tudja enni?
1: Persze, persze, egy horopással.
5: És egy pöttyös labdát?
1: Azt is, az kipukasztja.
5: Oh.
6: Bár mondjuk a krokodilnak kisebb a szája, mert az... az
1: amúgy tényleg, az, ilyen, az csak ekkorája, vagy ekkorája...
6: Nem, mert az ugye a ilyen hosszú, de ilyen, ilyen sovány, de a víziló az meg ilyen nagy, ilyen...
1: Igen, és a krokodil az kb. Ennyit tud, és a... Mi az víziló? Az ekkorát.
4: Az olyan nagyra nyitja ki.
1: Hát, ja.
4: Akkor, hogyha mondjuk a víziló orvoshoz megy, és be van gyulladva a torka, akkor az orvos mondja neki, hogy mondd azt, hogy á, és akkor láthatja.
1: És akkor bekapja, ez csak egy csali
4: volt.
0: Mindjárt folytatódik a székreállók majadása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős. Olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdonasashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székreállók mai adását hallgatják, Ortodai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Te szeretnéd akkorára nyitni a szádat, mint egy víziló?
2: Na.
3: Igen.
2: Mert akkor bármilyen nagyon nagy étel beleférne.
4: Egy nagy kerek pizza azonnal lefutna.
1: Láttatok már az interneten olyan állatos videót, amiről nem bírod elképzelni, hogy ilyen létezik?
2: Én tudom, én már láttam. Miért nem hoztam be a Kárfélos könyvemet? A kékben volt az a nem medve, hanem ilyen olyan, mint a Stranger Things-ben, ilyen kerek szájú, csak nincsen szeme, és azt csak horoszkóppal lehet megnézni.
1: Csiga?
2: Nem.
4: Horoszkóppal?
2: Igen.
4: Hogy tudsz
3: megnézni? Mi annyira pici?
2: Hát nem, nagyon nagy, csak azt hallottam, hogy több mint 100 évre el tud bújni.
4: Mikroszkóppal.
2: Ja, igen, mindig összekeverem.
1: A horoszkópot
4: a mikroszkóppal. Nem baj.
2: Hasonló, de...
4: Abszolút igazad van.
2: Igen, és akkor azt fogom majd kapni szerintem szülinapomra, mert azt is mondták, és akkor azt fogom kapni, és akkor kell gyűjteni hozzá dolgokat, és akkor megcsinálod, és tudod figyelni őket, ahhoz több mint 100 évre elbújj a vízbe.
1: Az komoly.
2: Ilyen valamilyen medve, de egyáltalán nem medve. Nem. Ugyanúgy két neve van, amit megtévesztettél.
1: Tóth medve.
4: Barna medve.
1: Barna.
2: Nem az... Nem tudom megmondani, régebben tudtam a nevét.
4: Majd legközelebb.
2: Csak az egyik neve, azt tudom, hogy medve.
1: Medve. Ádi, te hogyha mikroszkópikus nagyságú lennél, akkor mivel töltenéd a napodat?
4: Ha ilyen picike lennél, ilyen aprócska.
3: Hát akkor inkább gyűjtenék élelmet, mert ugye ilyen pici a hasa.
2: És miért ekkora legyen?
3: De azért,
2: hogy... most legyen, tudod, a csiga így jön. Megeszi a társait aztán.
3: Hát jó, hát igen, de nincs olyan pici étel, tehát hogy azért kevesnék, de nincs olyan pici.
2: Rovarokat kell lennie a csigának.
1: Tényleg. Tud magának főzni egy csiga? Mondjuk tud enni csiga levest?
2: Nem.
4: Tejbe griszt.
2: Azt tuti nem.
3: Csiga tészta.
1: Csiga tészta.
2: Ja.
1: De mit teszik egyébként egy csiga?
2: Rovarokat.
3: Igen.
1: Rovarokat?
2: Igen, én ezt tudom.
1: Meg füvet is eszik? Vagy az...
3: Hasonlókat.
1: Miért nyál az, úgy, amikor láttatok már csigát, hogy megy az úton, és akkor egy ilyen nyálcsík van mögötte?
2: Az ismerősöm, vagyis hát a barátom.
1: Nem a barátod anyukája?
2: Nem a barátnőm, így megfogta a csigát, a hátát, és akkor így bepisílt. Igen!
1: Azt a minden.
2: Mert nagyon fél, mint az ember is.
1: Igen.
2: Már néha...
1: Amikor természetvédelemről beszélünk, akkor mit jelent az, hogy meg kell védeni a természetet? Kitől?
2: Azért, mert hogyha túl sokat szemetelünk erdőkben, akkor el is pusztulhat a föld.
1: Igen. És akkor te mit teszel, Ádi, hogy ne legyen sok szemét?
2: Hát felszedjük őket.
3: Igen, és elvisszük.
2: A kukába.
1: Az mit jelent, hogy szelektíve gyűjteni?
2: Az a szemét. Hát. Mint ahogy otthon is szemetelünk, nem szabad szemetelni, mert már eleve az autók is, meg az autófüst, meg az autóolaj, meg a ház is mérgezi.
1: Mi a ház is mérgezi?
2: A ház is.
4: Hát ahogy persze a kéményből, ahogy jön ki a füst.
2: De nem csak az, hanem hogy épületet is csinálnak, több épületet.
1: Ja. Tehát akkor legszívesebben, hogy megóvjuk a környezetünket, nem házba kéne laknunk?
2: Hát, de csak az a gond, az egy gond vele van, hogy itt, mint ebbe az épületbe is vagyunk, ez már maga régebben, amikor Jézus megteremtette a földet, minden csupa zöld volt.
1: Nem lehet, hogy csak egy...
2: Szegény fákat kinyírták azért, hogy építsenek épületeket. Nyilvánvaló, muszáj építeni épületeket, hogy több életet is felkeltsünk. Csak az a gond, hogy a földet nem keltjük életlen. És sokkal jobban sebezzük.
3: Meg a fák adják a levegőt is.
1: Igen,
2: meg a virágok.
1: Meg a virágok.
3: Mert beszívják azt a levegőt, amit mi kifújunk, és azt szívják ki.
1: Szívják. Ők szívják be?
3: Igen, amit mi kiszívjuk, és...
4: Értjük, igen.
1: Érted.
4: Tehát ez egy körforgás.
2: Igen.
4: Igen.
1: Olyan érdekes, amit mondtál, hogy Jézus mikor megteremtette, hogy minden zöld volt, akkor ezek szerint csak zöld ceruzája volt?
2: Nem, csak úgy értem, hogy nem minden zöld volt, hát hogy voltak színek is.
1: Ja,
2: csak
1: volt szín.
2: Úgy értem, mindenhol, amit most látsz, itt ezeket az épületeket, azok e helyig szép kis fák voltak.
1: Oh.
2: Meg virágok, tiszta, csupa erdő. És semmi más nem volt az erdőn kívül.
1: És víz volt?
2: Víz, persze, hogy volt. Amikor Ádámt és Évát megteremtette, mindent lett.
1: Minden volt?
4: Alma is volt.
2: Igen, az is volt. Minden vagy hát nem minden étel, akkor még nem tudtak semmit az emberek erről.
3: Minden szép, ami zöld, ami még nem ilyen modelltechnológia.
2: Szinte az egész világ csak gönyörű zöld volt, és
1: kék.
2: Fű, meg ja, kék hát a kék.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében, tartsanak vele!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székreállók mai adását hallgatják. Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Azt mondtad, hogy mikor megteremtette Ádámot meg Évát, ők nem a paradicsomban éltek?
2: De,
3: hát ilyen, nekem rémlik valami.
1: Igen. Vagy az volt, hogy ők a paradicsomban élnek. Hogy lehet egy paradicsomban élni?
3: De úgy paradicsom, hogy ez egy mondás.
2: Hogy igen, ez egy mondás.
3: Hogy nagyon jó életük van.
2: Igen, nagyon jó életük volt.
4: Tehát nem a zöldség, vagy a zöldségben éltek, ne úgy képzeljük.
3: Hanem, hogy nagyon jó életük volt.
4: Paradicsom
2: igen,
4: boldogság.
2: Jó életük volt. Ők voltak a testvérek, és akkor... Igen, és akkor...
4: Hát testvérek
2: nekik
4: éppen
2: minden
4: nem
2: meg
4: voltak.
2: Minden meg
3: nem voltak testvérek, de azért ismert.
1: Férj és felesége
4: volt. Jóban voltak. Igen. Jóban voltak. Aha. És paradicsomi boldogságban éltek.
2: Igen.
1: Hogyha te valahol élhetnél, és nem paradicsom, akkor mibe szeretnél élni? TV-paprikába? Hát tölteni való paprika. Vagy mibe élnél?
2: Hogyha nem paradicsomba, akkor eperbe.
1: Eperbe?
4: Igen.
1: Az nagyon jó, és akkor belülről lennéd?
2: Szerintem, hogyha nem eperben, akkor valami mást kéne kitalálni.
4: Én barackban élnék.
1: De jó. Akkor te kukac vagy.
4: Nem.
3: Én cseresznyébe.
1: Én
2: meg káposztában.
1: Júj, káposztalepke. Van olyan, hogy káposztalepke.
4: Miben, Ádi, miben élnél?
1: Boldogságban.
2: Valami nagyba, ahova be vagy zárt.
3: Olyan jó, nagy, és...
4: Elfélsz benne.
2: Igen. Hát most a házban lakunk, szóval én, hogyha nem lenne ház, akkor szerintem ugyanabban, mint a káposztában.
3: Hát mondjuk akkor, ha ugye...
2: De akkor jó meleg takaró van meg.
3: Hát ha nem házba és nem gyümölcsbe, akkor barlangba.
1: Jaj, de jó! Hát meddig eljutottunk, nem attól az apró hírig, amit a Dóri felolvasott. Egyébként most is fel fog olvasni, nem egy hírt, hanem egy kvízhez kapcsolódó dolgot. De nem olyan kvíz lesz, amit szoktunk játszani, hanem nagyon figyeljetek, mert amit Dóri fölolvas, az egy állítás. És a fölolvasott részben már benne van... Nem matek, abban már benne van a megfejtés, úgyhogy nagyon-nagyon figyelmesen hallgassátok, koncentráljatok a szövegre.
4: Kék ízérzékelő receptorai részben a lábukban találhatók. Amikor egy levélre leszállnak, meg tudják állapítani, hogy alkalmas-e a petézésre. Melyik testrészükkel is érzékelik az ízeket a lepkék?
2: A lábukkal.
1: Hát persze, hogy a lábukkal! Hát persze, hogy a lábukkal.
2: Ja, tényleg, most már értem.
1: Érted? Tehát, hogy leszáll a lepke.
2: És igen, érzi. Igen, és igen, érzi
1: a lábával. Igen. És oda petézik. Ti igen. Szoktatok petézni?
2: Az mit is jelent?
3: Hogy odarakja a tojásait.
1: A tojásait odarakja.
2: Igen, tényleg.
1: Hogy lehet, hogy egy lepke is tojással szaporodik?
2: Egy lepke?
1: Hát, hogy ilyen kis petéke, tehát az olyan, mint egy kis tojás.
2: Igen. Ezt tudom. De másból is lehet lepke. Nem csak lepke a lepkéből.
3: Hanem a kukacból.
1: A hernyóból.
2: Igen. Elbújja a fa levélbe egy pár...
3: napra.
2: Nem. Pár hétig.
1: Igen.
2: Aztán, ami után már úgy érezte, hogy pillangó lett, akkor kiszáll és elmegy.
1: Nem bebábozódik?
3: De.
1: Van valami ilyen szó, igen, hogy bebábozódtam. Igen. Kimondjuk együtt?
5: Bebábozódtam.
1: Dóri, a következő állítást figyeljünk nagyon megint az állításra.
4: Az elefántok örömmel üdvözlik egymást. Ormányukkal megérintik a másikat, halk morajló hangokat adnak ki, és még hosszú idő után is felismerik régi társaikat. Mivel üdvözlik gyakran egymást az elefántok?
2: Úgyhogy az ormányukkal megérintgették.
1: Igen.
2: Egymást.
4: Igen.
1: Furcsa lenne, hogy mi az ormányunkkal köszönnénk egymásnak?
2: Nincs is ormányunk.
1: Hát az orrunkkal.
2: Hát de az orrunkat nem tudjuk nagyon mozgatni, csak így.
4: De nem úgy, hanem a találkozunk, így össze kellene érintenünk, és így.
2: Ja.
1: Mint hogy a mikrofonnak így érintsd.
6: Sziasztok.
2: Ez apával úgy hívjuk, meg anyával, hogy Nóni.
1: Ha nagy ormányotok lenne, akkor már elefántok lennétek?
2: Hát, ja. Végül is.
3: Meg ha nagyok lennénk.
2: Ne.
1: Szeretnétek elefántok lenni?
2: Nem.
1: Mert nagy füle van.
3: Bár akkor, hát, ha nagy füle van, akkor jól is hal.
1: Bizony.
2: Ja.
3: De orrukkal nem csak így szerintem köszönnek, hanem fel is szívnak dolgokat.
2: Ja, mint az Otropolisban így a elefántok az ormányokkal tekerik fel a fagyit, és belrakják. És akkor mondja a Hobbs, hogy ez nem igényes, hanem hogy és kézzel kéne odarakni.
1: Jaj, meg fogom nézni, és azt ajánlom, hogy mindenki.
2: De az első rész, ne felejtsd.
1: Az első rész mindenki nézze meg, ugyanúgy, ahogy hallgasson minket is, itt a Sláger FM-en a mi kis podcast és rádió műsorunkat, aminek a címe Székre állok. Én Hajdú Steve voltam a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam nem más volt, mint...
4: Ortutai Dóri.
1: Köszönöm szépen, Dóri, hogy bemondtad, és itt volt a két fantasztikus természetvédő és állatrajongó, zárójelben mondom, foci rajongó is. Boldi és Ádi, sziasztok!
5: 1, 2, 3, és ha nem hat meg a hanged, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok. Ezért most székre állok, azzal egy nagyot kiáltok, jó rádióhallgatást kívánok.
7: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez volt a Székreálló mai adása, itt a Sláger hétvégében a műsort visszahallgathatják teljes hosszában a YouTube csatornánkon. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt!

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Nagy zenekaros Triász koncert
11: szeptember 18-án.
10: Barbanegra Red Stage.
11: Kedvezményes elővételi jegyek
10: rock1.hu.
11: Szeptember 18-án.
10: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ehhez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltást nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudományi Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezetébe illeszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdhette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongoraverseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvitje is. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
13: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk, majd lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönség aktivitásra számíthat majd az, aki ellát ide. És itt lesz, fest belünk a világunkat, de műzikás minket is készíthet. Origami hajtogatás, vikit boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás. Reméljük, nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
12: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsot a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bíg utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé, úgyhogy tartsanak velem, itt van elsőként Csáki Rá és Buna Boy közöse. Jó reggelt!

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és Amfifesttel várnak mindenkit a Kolosi téren, ezen a hétvégén. Az Amfifest keretében a római kori hagyományokat idéző programok várják a látogatókat a Kolosi téren, tehát ezen a hétvégén. Fegyver és mesterségben mutatók, kézműves foglalkozások és színházi előadások is szerepelnek a programban, úgyhogy az érdeklődők betekintést nyerhetnek a római kori életformába, mindezt a Kolosi téren, ezen a hétvégén tehát, amelyhez jó szórakozást kívánok és jó kikapcsolódást. A Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Big Easy és a You Will Again. Ez jön már is az ébredés mellé most nálunk. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a stúdióban Csáky Attila. Nem sokára 7:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd hozom a Hertz és a Purple Disco Machine közösét. A DJ producer Purple Disco Machine-t azt gondolom nem kell senkinek sem bemutatni, számtalan nagy slágert köszönhetünk már neki, és többször is járt itt Magyarországon, méghozzá a Balaton partján egy nyári fesztiválon. A Wonderful Life mindjárt szól teljes hosszában majd itt a slágeren. A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős. Olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is. A Follow the Flow és a tőlem ne pedig már is jön az órazárásaként. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Újra itt a hódos bónusz, az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
5: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot nap az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
10: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
9: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forint átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsavégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
12: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdona Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé, úgyhogy tartsanak velem, itt van elsőként Csáki Rá és Bonaboy közösen. Jó reggelt!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit a 8. Garázsvásár Fesztivállal, méghozzá ezen a hétvégén, a 18. kerületben Budapesten, az esemény Pest-Lőrincen és Pest-Szent Imrén várja tehát a látogatókat. A vásári kavalkád mindkét nap 9 és 17 óra között látogatható, számos árus kínálatába válogathatnak tehát az érdeklődők, mindez szállt Pest-Szent Lőrincen és Pest-Szent Imrén, melyhez jó kikapcsolást kívánok tehát mindenkinek, és jó nézelődést. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Nick Első és a Dorido, ez jön már is most nálunk.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt éve meg slágere, a So I Am szólt nálunk az ébredés mellé. Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk az utakról, akkor azt várom SMS-ben 0630-30-30-95-8-as. Shawn Mendes és Camila Cabello közös, a Señorita pedig mindjárt szól nálunk teljes hosszában itt a slágeren. A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős. Olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsot a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést, jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok önökre, tehát a következő órában is. Itt a délelőtt mellé, illetve az ébredés mellé jön már is most nálunk Ray Barker Junior Sláger, ez most a Ghostbusters. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
7: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az OLED Care.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
1: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 rumba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdői szelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. Szeptembertől már a Margit szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya Kispest vasútállomásnál és a Szél Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természetalapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáról létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon helyben, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik majd a fővárosba. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Örsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között a H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Csömörről az Örsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
11: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsót a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bíg utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. A szombat reggeli ébredés mellé, mit van most nálunk elsőként? Florida slágere, ez a Good Feeling. Jó reggelt! Sláger!

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Igen, és ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit a 38. Terézvárosi Lommentő Bolha piaccal, méghozzá vasárnap várják itt a látogatókat a Hunyadi téren, itt a fővárosban. A rendezvény vintage tárgya, könyvek és játékok vásárlására ad lehetőséget, a látogatók felfedezhetik a régi holmik között rejlő különlegességeket. Ez a Bolha piac a régi tárgyak és újrahasznosításának szellemében jött létre. Mindezt a Terézvárosban vasárnap, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódás kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Vastag Csaba, ugye érzed? Ez jön már is most nálunk az óra folytatásaként. Van,

0: Jó hétvégét, jó pihen, és ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézzük az utakon, és az időjárásról is ejtünk egy pár szót. Dua Lipa pedig nem sokára jön majd a Physical című slágerével. Az énekesnő ugye 2017-ben robbant be a köztudatba, méghozzá első albumával, ami hát nagyon-nagyon jól sikerült. Erről talán egyik legismertebb száma a Bido van, illetve a New Rules, amely hát minden slágerlistán szinte a top 3-ba jutott, ami elképesztő. És hát ezt követően jöttek ugye folyamatosan tőle az új albumok, slágerek. Mára ugye Dua Lipa napink egyik legkeresettebb pop énekesnője lett. A Physical mindjárt szólt a teljes hosszában, hogy itt a slágeren. 13 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. A mai nap folyamán jó ír, hogy sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az időként megjelenő felhőkből. Említésre méltó csapadék viszont nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Nagyjából a délutáni maximum 20 fok körül alakul majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították, mindkét irányban jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsér út között az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Jó pihenést és jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják a stúdióban. Csáki Attila nem sokára, délelőtt 10 óra lesz majd. Ha útnak indulnának közben is, bármit látnak, bármit tapasztalnak, az utakon kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. 06 30 30 95 8 az SMS számunk. Pink Sláger pedig jön már is az órazárásaként. Én számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó hétvégét!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
0: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: Nagy zenekaros Triász koncert
7: szeptember 18-án.
6: Barba Negra Red Stage.
7: Kedvezményes elővételi jegyek
6: rock1.hu.
7: Szeptember 18-án.
6: Triász koncert, Orban Negra, Red Stage.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
0: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 40 millió forintból zöldítik a józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A peniszgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
12: Kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították mindkét irányban. Jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsér út között az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a szombat délelőtti pihenés mellé. Ella Henderson és a Ghost, ezzel már is elsőként tartsanak velem. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek, és várnak mindenkit a Klauzátéri Vásárcsarnokban, a Vintage Fashion Market 2026-os rendezvényel. A rendezvény célja, hogy a fenntartható öltözködést népszerűsítsék, a vásáron klasszikus, modern és bohém stílusú ruhák, táskák, cipők várják a látogatókat. Emellett a résztvevők adományozhatják még a használható ruhaneműiket rászoruló családoknak is a belépés ingyenes. Mindez a Klauzátéri Vásárcsarnokban, tehát vasárnap. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, nálunk pedig David Bobby és a Let's Dance. Ezt folytatja már is most az órát nálunk.

0: estét, Judit kívánok, mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Dominio David slágere után pedig Miley Cyrus érkezik majd, aki hát ugye nagyot robbantott annak idején a Wrecking Ball című slágerével. Az End of the World pedig mindjárt érkezik majd az újdonságként itt a slágeren, méghozzá pár perc múlva. A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős. Olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a mai nap folyamán 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, illetve a Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatot módosított útvonalon közlekednek. Továbbá lezárják a szombaton majd 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét is, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között. Lezárták Solymáron a templom teret vasárnap éjfélig rendezvény miatt. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűben közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között 15 órától 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul majd. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ha pedig úton vannak, vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat, 06:30, 30:39, 8-as, az M1-es autópályán Szálliget térségében korábban történt egy komolyabb baleset a 48-es kilométer környezetében, itt mindkét irányban áll a forgalom, hogyha bármit látnak, bármit tapasztalnak, akkor kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is az óra zárásaként a Konyha és Fábia Júlia filmolszás közöse, ez most nálunk a Földre való.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten, megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó erőirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrofavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-ig marad nyitva. A Budapest Vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Budapest Vásárcsarnokai hétvégén nem csak a vásárcsarnokok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos zenei programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. Délután a Pécsei Ossó János Zeneiskola fúvós zenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvós zenekar lép színpadra, többek között filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blúzzal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután szintén 3:30-tól a Dunakanyar együttes, majd 5:30-tól az Etude együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizet klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
1: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították, mindkét irányban jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsér út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezeresre számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között. A Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Jó időtöltést kívánok mindenkinek, Kamrad és a Be Mine pedig már is szól elsőként. Tartsanak velem ebben az órában is, jó hétvégét! Sláger!

A kapu itt a 35. Budapesti Borfesztivál, a jubileumi 35. Budapest Borfesztivál szeptember 9 és 12-e között minden eddiginél színesebb programokkal várja látogatókat. Több mint 1000 bor és pezsgő, izgalmas hazai és nemzetközi borok, interaktív programok, különleges gasztronómiai kínálat, koncertek és egésznapos események teszik teljessé a 4 napos ünnepet. Az idei több szempontból is különleges egyébként, hiszen szerdától szombatig tartó rendezvény így már hét közepén elkezdődött, és hát a hétvégi csak a ráhangolódás tehát, úgyhogy szuper programok, mindezt a Budapest Borfesztiválon. Itt a Sláger FM-en pedig szuper slágerek érkeznek, hiszen a legnagyobb slágerek közül válogatunk Cliff Richard és a Some People, ez jön már is most nálunk.

0: Jó pihenést mindenkinek, és lassacskán jó készülődés mindenkinek a szombati ebédhez. A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára majd ejtünk egy pár szót a délután időjárásáról is, hogyha szabadtéri programot terveznének maguknak, akkor mégis milyen idővel számolhatnak, illetve szétnézzünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06303030958-as. Itt a Slágeren pedig mindjárt hozom majd Nikiol és Daisy közösét a Sunroof, szóval pár perc múlva majd itt a Sláger hétvégében. 13 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. A mai nap folyamán jó ír, hogy sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az időként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék viszont nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Nagyjából a délutáni maximum 20 fok körül alakul majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították, mindkét irányban jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsér út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára szombat, de dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonások, a Rakas Balázs pedig ma is nagy lendülettel a stúdióban. Mi újság, hogy vagy?
1: Hello, szia! Élvezem a frissítő szellőt! Olyan jó az idő!
0: Hát azért csípős volt reggel, illetve hajnalban, amikor érkeztem, tehát hogy azért a vékony kabát is kevés volt, úgy éreztem, és ez egészen furcsa, így még pár hete tényleg 36 fok volt, most meg már az van, hogy a kabát is kevés, hogy a kis kabát is kevés, de hát azért szeptember közepe lesz lassan.
1: Igen, és én annyira jól aludtam, én imádtam, képzeld, fölkeltem korán reggel, ilyen 7 óra fele, és olyan jó friss volt még a levegő, szinte csípett az erkélyen. Hát olyan büszke voltam magamra. Nem, mintha az én eredményem lenne.
0: Igen. Hát ugye a tavaszi kirándulás, a tavaszi, az őszi kiránduláshoz, azt gondolom ideális ez az időjárás, úgyhogy érdemes esetleg elmenni sétálni egyet, túrázni itt a budai hegyekben akár egy jót. Úgyhogy egy biztos, bárki bármerre megy, számíthatnak a Rakas Balázsra.
1: És a közlekedési infókra is, ezekkel is jövünk majd, és a legnagyobb slágerekkel.
0: Balázs, jó munkát kívánok neked!
1: Köszi! Ciao.
0: Na, viszont hallásra!

A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 grammos Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Nagy zenekaros triász koncert
5: szeptember 18-án.
4: Barbanegra Red Stage.
5: Kedvezményes elővételi jegyek
4: rock1.hu.
5: Szeptember 18-án.
4: Triász koncert Orbanegra Red Stage.
6: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
10: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi távol kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben. Mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltást nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezetébe illeszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
13: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk majd, lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végéig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis Dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönségaktivitásra számíthat majd az, aki ellátogat. Itt lesz a fest belünk a világunkat, de musicals minket is készíthet, origami hajtogatás, vikit boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás, de még nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
12: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvitje is.
14: Mondjuk a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en, balesetmentes autózást kívánok. Az erős forgalom miatt torlódásra számíthatnak az M1-es autópályán Herceghalom térségében a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as és a 27-es kilométerek között a külső sávban, legyenek türelmesek ezen a ponton. Számítsanak arra, hogy lezárták ma este 9 óráig a 10. kerületi Albert-Irsai utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak át. Lezárták a 22. kerületi Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon a vízvezeték javítása miatt. Lezárják ma délután 4 órától fél 9-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól fél 9-ig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálma sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A szombat délután lendületét megadjuk. Hello, a stúdióban már Karakas Balázs, és hozom azokat a zenéket, amik így a hűvösebb időben is megfelelő hangulatot szolgáltatnak. Kezdünk például a No Doubt-tal hamarosan, előtte viszont még a Train együttes 2012-es hatalmas zenéje rajtól. Itt a Drive-By!

Belinda Kellice és a Heaven is a Place on Earth itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, köztük hamarosan Gáspár Laci is megérkezik. Mindezek mellett pedig nézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket akár erre a hétvégére is. Ugyanis a tavalyi siker után idén is megrendezzük a Műpa és a Budapesti Fesztivál Zenekar közös mini fesztiváját, a Mozart Expedíciót. Ennek köszönhetően egészen szeptember 15-ig még alaposabban megismerhetjük a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, a Varázsfuvolát. Ez egy 4 napos rendezvény, melyen koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhetünk el az örökérvényű darab világában, így a család minden tagja jól szórakozhat. A Mozart Expedíció a Műpában vár egészen szeptember 15-ig. Nálunk pedig Gáspár Laci most a folytatásban. Az ő életét tökéletesen meghatározta a zene, már legalábbis 20 éve biztosan. Itt a Hagyd meg

0: a Livi La Vida Loca adta meg a délutánunk rendületét, mert ilyen zenékkel telik jól a szombat délután. Pláne, hogyha a Sláger FM-et hallgatják. Fél egy után járunk már, köszönöm, hogy együtt töltjük a mai napot. Ed Sheerannel pedig hamarosan meghálálom. Ez egy olyan dal, aminek minden létező lüktetését átérezhetjük. Jön az Eyes Closed, előtte pedig azt is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Budapesten ma 20-21 fok környékén alakulnak a nappali csúcsértékek, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, viszont arra számíthatnak, hogy élénk lehet az északnyugati szél. Holnap a nap első felében számíthatunk akár hosszabb, rövidebb, naposabb időszakokra is, de délutántól elkezdenek vastagabb felhők érkezni, ezekből elszórtan akár még kisebb eső zápor is előfordulhat. Holnap az északnyugati szelet akár erős lökések is kísérhetik. Hűvös lesz a hajnal, 9 fokig hűl le a hőmérséklet, és napközben 21-22 foknál alakulnak holnap a csúcsok. Budapesten vannak pontok, ahol lassabb a haladás, a budai alsórakpart ilyen, terítettebbek a sávok a Kiskörúton, a Nagykörúton is, szakaszonként egyébként a Hungárián is lassabb lehet az átkelés, valamint az Andrássy út forgalma is egy kicsikét olyan nyögvenyelősebb. Hát nem csodálkozunk rajta, hiszen lesznek azért korlátozások, sőt már vannak. Például lezárták este 9-ig a 10. kerületi Albert Irsai útat rendezvény miatt, ezen a részen csak a BKK járatok hajthatnak át. És ne feledjék, le fogják zárni ma délután 4 órától este 8:30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, és a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 8-tól 8:30-ig lezárásra számíthatnak a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, és a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálme sétányon az Ihi Mihály út és a Hősök tere között. Számíthatnak arra, hogy az M0-es déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon Halászterek térségében összeütközött három személy autó, a legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, ott torlódik a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sean Kingston varázsolt egy kis nyárias lüktetést a szombat délutánunkban, ez volt a Beautiful Girls itt a Sláger FM-en, ahol szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hát egyébként nincs valami túlságosan meleg, jelenleg is 20 fokot mutatnak a hőmérők itt Budapesten, van egy-két felhő az égen, de legalább amúgy süt a nap, úgyhogy van egy kis jó érzés mindezek mellett. Vigyázzanak az úton lévők, az M0-áson, az M1-es felé vezető oldalon volt egy baleset Halásztelek térségében, 3 személy autó ütközött össze, torlódik a forgalom, és az M1-esen pedig erős a forgalom Herceghalom térségében a főváros felé vezető oldalon, úgyhogy vételkörzetünkben bőven vannak olyan dolgok, amikre oda kell figyelni az utakon, és persze rengeteg olyan dal, amit együtt énekelhetünk akár az autóban is, hiszen a folytatásban már megérkezik Hozier, aki ezzel a dallal a brit slágerlista élét is megérte. Jön a Too Sweet!

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forint átlagos négyzetméter árat mértek. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki. A zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Schlager FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
3: Mondom a közlekedési híreket a Schlager FM-en. Az M0-es déli szakaszán az M1-es felé Halásztelek térségében a 17-es kilométernél korábban 3 személyautó ütközött össze. A legutóbbi híradások szerint a legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, ennek okán torlódik a forgalom. Legyenek körültekintőek ezen a szakaszon. Budapesten is lehet számítani azért arra, hogy vannak természetesen változások, ugye erre a hétvégére is le van zárva a szokásos részen a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között. Autóval nem érdemes megpróbálni sem arra menni. Egyébként vannak pontok, ahol lassabb is a haladás, például a budai alsórakparton, de több az autós a Krisztina körúton és a Margit körúton, illetőleg a Kiskörút forgalma is jelentősebb, szakaszonként a Rákóczi úté és a Nagy körúté is. Lesznek változások, hiszen délután 4 órától lezárják este fél 9-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Egy óra után is mondom a program lehetőségeket, a hasznos infokat és hozom a jó zenéket. Halloween Karakas Balázs vagyok. Mark Ronson a dal producere szerint Amy Winehouse nagyjából egy óra alatt írta meg ennek a dalnak a szövegét az első közös stúdiónapukon. Itt a Back to Black!

legnagyobb slágerek. Változatosan.

Adele és az Easy on Me itt a Sláger FM-en, útközben néha jó meglassulni ilyen dalokkal, vagy éppen a kajakómát is jó így átélni. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Volt egy baleset az M0-ás déli szakaszán, az M1-es felé vezető oldalon Halásztelek térségében, ott három személy autó ütközött össze, jelenleg is torlódik a forgalom, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, akinek arra felé menne útja. Ha pedig a másik irányba Gödöllő felé menne útuk, akkor javaslom például, hogy meg lehet látogatni a belvárosi napokat, ami a mai és a holnapi nap folyamán még tart az Alsó Parkban, a Világfa környékén. A fesztivál maga ingyenesen látogatható, koncertek, családi programok, folkudvar, kézműves vásár és játékos elfoglaltságok várnak ott minket. Fellép a mai napon például Tóth Abigail és Morionesi is, de holnap a Bagosi Brothers Company is színpadra lép. Ezek mellett van Vidám Park, Óriáskerék, Kertvasút, Nosztalgia Körhinta, úgyhogy van ott minden, ami szemszájnak fülnek ingere. Jó szórakozást kívánok hozzá, kivel mással, mint a Pop Divával, Madonnával. Érkezik most a Holiday.

0: hatalmas lendület a csodás Sabrina Carpenterrel és a Tears-szel. Ez itt a Sláger FM. Ez a dal a harmadik helyen nyitott a brit és az amerikai listán is, úgyhogy bőven van menne Kraft. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Tom Grennan érkezik most a következőkben. Állítása szerint a most következő dal a belső küzdelmeiről szól, amikor valaki nem tudja eldönteni, hogy például tovább lépjen-e vagy visszatérjen egy régi kapcsolathoz. Itt a Little Bit of Love, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz. 21-22 fok van Budapest szerte, sok esetben napos az idő, bár van egy-két felhő az égen, ami néha belezavar ebbe az idillbe, de sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, az időnként megjelenő felhőkből pedig nem valószínű említésre méltó csapadék, az északnyugati szél viszont megélénkülhet. Holnap a nap első felében számíthatunk hosszabb, rövidebb, naposabb időszakokra, de délutántól majd elkezdenek vastagodni a felhőzetek, elszórtan akár kisebb eső, zápor is előfordulhat ebből, de Budapesten nem ez lesz a jellemző, úgyhogy igazából azt ígérik, hogy a holnapi napunk is javarészt száraz lehet. Ne feledjék, a pesti alsórakpart most is le van zárva a szokottak szerint, a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba. Számoljanak arra, hogy most a budai alsórakparton telítettebbek a forgalmi sávok, valamint a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakaszonként a Hungária körgyűrűn is, több az autós a Rákóczi úton is, és a Margit körúton, valamint a Krisztina körúton is teltebbek a forgalmi sávok ezekben a pillanatokban. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél átépítik a meglévő terelést, ott csak egy sáv járható és némi torlódás alakult ki, utóbbi információt már hallgatunktól, Krisztitől kaptuk SMS-ben. 0630303095-8-as a telefon és SMS számunk, itt szóljanak önök is, hogyha valami fontosat láttak. Fontos még, hogy le fogják zárni ma délután 4 és este fél 9 között a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, és a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól fél 9-ig kell lezárásra készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton szakaszonként és a Kóskároly sétányon mindkét irányban, valamint az Olof Pálme sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Sophie Ellis Backstore-ral tekergettük a kazettát, szeruzával is törölgettük a CD-lemezt, hogy ne akadjon a lejátszó. A 2000-es évek elejére ugrottunk vissza a Get Over You-val itt a Sláger FM-en. Jó utat, ha valamerre tartanak, az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizsénél átépítik a terelést, ott némi torlódás alakult ki ennek nyomán, úgyhogy erre készüljenek. És közben érdemes azért egy kicsikét a lazítással is foglalkozni, hiszen itt a szombat délután, és ha már lazítás, Lábas Viki mesélte el egy interjúban, hogy Füstös Bálinttal és Törőcsik Kristóffal nagyon sok időt töltöttek a budapesti Margit-szigeten, dalszövegeket írtak ott. A csapat nevével azt a hangulatot akarták visszaadni, amit nekik jelent a Margit-sziget. Egy kis nyugalom és egy kis kiszakadás a város közepén. Egy ízig-vérig budapesti életérzést átadó csapat. A Margaret Island, tőlük az eső következik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 grammos 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 grammos Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnal átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
11: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következőben pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természetalapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon helyben, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya Kispest vasútállomásnál és a Szél Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik majd a fővárosba. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Örsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között a H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Csömörről az Örsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben.
14: Mondom a közlekedési híreket, ugye tudjuk jól, hogy a pesti alsórakpart az a szokottak szerint le van zárva autóval, arra nem is érdemes neki indulni, a budai alsórakparton pedig telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, de lassabb az áthaladás jelenleg a Krisztina körúton és szakaszonként a Margit körúton is. Több az autós a kis körúton, a nagy körúton, egyes részeken az Üllői úton és a Rákóczi úton, de az András út belvároshoz közelebbi szakaszain is azért jelentősebb forgalom mutatkozik ezekben a pillanatokban, és több autóssal találkozhatunk a Hungária körúton, leginkább ott a Kerepesi úti csomópont környékén, úgyhogy türelem, rózsát terem. Az M5-ösön is, hiszen a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél átépítik a meglévő terelést, ott egy sáv járható, ennek okán már egész szép kis torlódás alakult ki, erről tájékoztattak minket többen is. Délután 4-től este fél 9-ig lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát a rendezvény miatt. Este 6-tól lezárás készülhetnek a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton, a Kóskároly sétányon és az Olof Pálma sétányon.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 2 után hallgatjuk az idei foci VB hivatalos himnuszát Andrea Bocelli előadásában, aki elmondta, hogy a futball gyerekkora óta része az életének, ezért különösen sokat jelentett számára, hogy ő énekelhette el a világbajnokság himnuszát. Rajtol a DNA!

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Ez a dal komoly siker volt Ariana Grande számára, például az amerikai Billboard 100 slágerlista első helyét is megjárta. A Weekend Be Friends szólt itt a Sláger FM-en. És hamarosan jön egy fiatal srác a 80-as évekből, zakóban, kék farmerben táncolt annó a videoklipben, és persze ez mindenki emlékei közé beégett. Persze, hogy Rick Astley-ről van szó, de még előtte azért szétnézünk a Józsefvárosi Jazz Fesztiválon is, amit ezen a héten tartanak a Rákóczi téren. Itt bársonyos fúvós hangokkal, improvizatív ritmusokkal találkozhatunk, és persze a korai őszi esték varázsával. Idén ősszel elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot. A klasszikusoktól a kortárs irányzatokig hallhatunk itt mindent, megtöltik zenével, élettel és közösséggel Józsefváros szívét. Ma is holnap még tart, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Ahogy ígértem a folytatásban, Rick Astley-vel, aki a Together Forever-rel az Egyesült Államokban listavezető lett. Ezt játsszuk most!

0: Micsoda energia és lendületi szombat délutánra. Remélem a kajakumán már mindenki túl van, a Vagdumon pedig kirázta az álmot a szemünkből. Ez volt a Shut Up and Dance itt a Sláger FM-en. Shawn Mendes pedig itt van, akinek a karrierje még bőven a TikTok előtti közösségi média korszakban indult. Egy Vine nevű közösségi oldalra kezdett el feltölteni mindössze néhány másodperces részleteket egy-egy feldolgozásból, amivel már komoly követőtábort tudott kiépíteni. Shawn Mendes és a When You're Gone, előtte viszont aktuális információink. Ennél a 22-23 foknál nem lesz melegebb Budapesten, azt ígérik még a mai délutánra, hogy sokat süthet a nap térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, úgyhogy egy picit fellélegezhetünk és tervezhetünk szabadtéri programokat. Ennek ellenére ugye érezzük, hogy megszűnt a hőség, a friss levegő úgy összességében kedvez a közérzetünknek és a hangulatunknak, de persze az érzékenyebbeknél ez hidegfronti jellegű tünetekkel járhat. Náluk fejfájás, keringési panaszok, fáradékonyság, tompaság, vérnyomásunk gatozás jelentkezhet, de sokaknál akár mozgásszervi panaszok is előfordulhatnak. Szétnézzünk az utakon, mondom, hogy hol, mikor, mire kell nagyon-nagyon figyelni. Például arra, hogy a pesti alsó rakpartot ne próbáljuk meg autóval megközelíteni. Az ugyebár a szokott menetrend szerint le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, most a gyalogosoké és a kerékpárosoké ez a rész. Lassú haladással találkozhatnak a budai alsó rakparton, több az autós a Margit körúton ezekben a pillanatokban. A Kiskörúton, a Nagykörúton szintén többen vannak, szakaszonként akadozik a haladás az Andrássy úton és a Rákóczi úton is, úgyhogy sok-sok türelem, abból aztán kelleni fog ezek a részeken. Az M5-ösön dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon, Lajos Mizsénél ott a meglévő terelésen dolgoznak, egy sáv járható, és a Nellitől megkapott információk szerint jelentősebb torlódás alakult ki azon a szakaszon, úgyhogy számoljanak plusz menetidővel. Délután 4-től lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Aztán este 6-tól lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton, a Kóskároly sétányon, illetve az Olof Pálma sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb sláger

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Baby.

Már a slágerlisták élén a Kátszájtól az Animal. Sokan nem tudták, Ed Sheeran is a dal egyik társszerzője, és hát persze még egy váratlan név kapcsolódik a dalhoz, hiszen a klipben például Demi Moore is feltűnik, úgyhogy elképesztő mítoszerem hoztak ezek a lányok. Itt a Sláger FM-en pedig Tina Turnerrel robogunk tovább. Ugye tudjuk, ezt a dalt nem ő énekelte el először, még Bonnie Tyler adta ki a 80-as évek végén, az ő verziója mérsékelt sikereket ért el. Tina Turner rá egy évre elénekelte, és az ő előadásában bizony már egy kultikus felvételé vált. Itt a The Best!

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Több mint 40 millió forintból zöldítik a józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangóalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
2: Mehetünk ide-oda, kérdés, hogy milyen útvonalat választunk hozzá, azt ugye tudjuk jól, hogy a pesti alsórakpart szokásosan le van zárva, most a gyalogos és a kerékpáros forgalom élvezheti ennek a területnek a birtoklását. A budai alsórakparton ennek okán, gondolom ennek okán telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, és a Margit körúton is több az autós. Szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton is meglassul a haladás, illetve a Rákóczi út forgalma is jelentősebb képet mutat a hozzánk bejutott információk szerint. Köszönjük ezeket, mint ahogy Katának is köszönjük, hogy megírta, hogy továbbra is torlódás van az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajosmizsénél, ugye ott átépítik a meglévő terelést, ez az oka a fennakadásoknak. Ma délután 4 órától le fogják zárni a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti utat a Hősök tere és a Gundel Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól lezárásra készülhetnek a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, de a Kóskároly sétányon is mindkét irányban, illetve az Olof-Pálme sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Az ég kék, bár felhős a nap, süt, úgyhogy nagy bajunk nem lehet. Hello, én Karakas Balázs vagyok. A Hearts Wonderful Life-ja következik, ami már 2010-ben nagy európai sláger volt, 2025-ben pedig Purple Disco Machine varázsolt egyet rajta, és megint felrakta a sikerlistákra.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Banglis és a Manic Monday, ez itt a Sláger FM, jó hétvégét kívánok. Olyan pletykákat olvastam róla, hogy valójában Prince írta álnéven ezt a dalt, és a dolog pikantériája, hogy a Manic Monday egészen a második helyig jutott az amerikai slágerlistán, az első helyet pedig éppen Prince saját dala Kiss foglalta el akkoriban. Szóval volt azért ott kavar a zene bizniszben akkoriban. Köszi, hogy a Sláger FM-ben rádióznak, érdemes a hétvégén bármiféle program lehetőséget megejteni, hiszen Budapesten van annyi. Például, hogyha ezen a hétvégén római legionáriusokkal és egymásnak feszülő csapatokkal találkoznak a Kolosi tér és az Amfiteátrum környékén, akkor bizony nem kell megijedni, hiszen csupán a római kort felidéző Amfifest forgatagába csöppentek. Ez egy kétnapos rendezvény, ahol az ókor további hagyományai is megelevenednek, így lesznek fegyverek, mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi, régészeti előadások és természetesen mítoszmesélés is. Ma és holnap még várják az odaki látogatókat, úgyhogy egy jó szórakozást kívánok Miles Smith dalával, ami nagyon gyorsan, nagyjából 20 perc alatt született meg állítólag, és hát legalább ilyen gyorsan vált világhírűvé köszönhető a social médiának. Tőle most a Stargazing következik.

0: Ha kellett valami, ami visszarepített abba az időbe, amikor sokan a suli után még bizony összegyűltek a tereken, utcákon, a lakótelepen, akkor bizony ez volt az a dal. A Lábús és a Sweet Dreams a 96-os év egyik abszolút sikere. Ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan, erre pedig Benson Boone a folytatásban a bizonyíték. Ez egy olyan dal, amiben kiroppanó energia van. A szám eleje szépen visszafogottan indul, és aztán amikor elír a refrénig, akkor átmegy, hogy azt hiszem mindannyian érezni akarjuk azt, amit mondani akar. Benson Boone, Beautiful Things, előtte viszont nézzük, hogy milyen idő várható Budapesten. 21 fok jelenleg Budapesten, és reménykedünk benne, hogy a város felett megjelenő felhők olyanok, mint a hangos kutya, nem harapnak. Hát legalábbis azt ígérték, hogy említésre méltó csapadék nem lesz ma a fővárosban, viszont az északnyugati szél megélénkülhet, 22 fok környékén alakulnak a mai nappali csúcsértékek. Holnap a nap első felében hideg lesz, 9 fokkal indul majd a reggel, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy aki át akarja szellőztetni a lakást, annak ez sikerülni fog. Nagy lesz a napi hőingás, hiszen holnap a nappali csúcsértékek akár 23 fok környékén is alakulhatnak, viszont hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok a felhők dominanciájával előfordulhatnak. Többen szóltak róla, legutóbb Zsolti erősítette meg, hogy jelentős torlódással találkozhatnak az M5-ösön Szeged felé tartók Lajosmizsénél. Ott egyébként ez a történet, hogy elkezdték átépíteni a meglévő terelést, ennek okán csak egy sáv járható, és ezért van az, hogy ott feltorlódik a forgalom. Többen szóltak róla, hogy eléggé jelentős ott a torlódás, nekik köszönjük szépen az információkat. Apropó torlódás, azért Budapesten nincsenek kilométeres sorok ebben a pillanatban, de természetesen vannak olyan útszakaszok, ahol lassabb lehet az áthaladás, vagy terheltebbek a forgalmi sávok. Ilyen például a budai Alsórakpart, a Kiskörút, szakaszonként a Nagykörút és a Rákóczi út is. Ne feledjék el azt sem, hogy a pesti Alsórakpart szokásosan át van adva a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére a hétvégére. És az is fontos, hogy délután 4-től lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körútat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, lezárják a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát is rendezvény miatt. Este 6-tól aztán lezárásokra kell számítani a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton, a Kóskároly sétányon és az Olof Pálme sétányon is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Micsoda szólpopos hangzás, ő volt Revin Lini és a Love Me Not. Kitartást az M5-ösön Szeged felé indulóknak, Lajos Mizsénél nagy a sor egy terelés átépítése miatt. De mindezek mellett itt van egy dal, ami ízig-vírig nyárias érzést ad át, legalábbis a Robin Schulz által készített feldolgozás. Mr. Probs érkezik, azt mondta, hogy alapesetben ez a dal arról az érzésről szól, amikor két ember szépen lassan elkezd egymástól eltávolodni. Azért a Robin Schulz verziója mennyivel pozitívumabb. Tépje a szél a hajunkat, süssön a nap, és élvezzük a szabadság minden ízét. Mr. Probs, Robin Schulz, itt a Waves-es lágeren. My

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
7: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
8: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
10: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
11: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
11: Velem, Mautner Zsófival.
12: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
12: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
13: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten, megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafibokszok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó erőirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrofavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomb által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-ig marad nyitva. A Budapest vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
15: Vasárnap délután szintén 3-tól a Dunakanyar együttes, majd 4-tól az Etüd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizé klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
14: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
16: Várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra, 06303030958-as, ami hívható és SMS számunk. Ami nagyon fontos, hogy az M5-ösön Szeged felé Lajosmizsénél átépítik a meglévő terelést, emiatt egy hosszabb torlódás alakult ki, úgyhogy vigyázzanak azok, akik most Szegedre indulnának. Lassú haladással találkozhatnak a Károly körúton az Asztória felé, az Erzsébet hídon Pestre és tovább a Kossuth-Lajos utcában, valamint terheltebbek a forgalmi sávok a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé szintén. És ne feledjék, ezekben a pillanatokban zárják le a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Aztán este 6 órától 8:30-ig szintén lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálmer sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: 4 óra múlt, csodás hétvégét kívánok a stúdióban Karakas Balázs, hasznos információkkal, program lehetőségekkel és csak a jó dalokkal. Kamrad például idén januárjában megjelent Trying Not to Panic című EP-jéről érkezik a most következő dal, It'll Be Mine!

micsoda kirobbanó energia. Alex Warrentől az Ordinary szólt, ez pedig itt a Sláger FM, ahol Michael Sambello és a 80-as évekbeli lendület hamarosan velünk. Mindezek mellett pedig mondom az izgalmas programokat, mert most tartják a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, egész pontosan ezen a hétvégén, és persze holnapra is még remek kikapcsolódási lehetőségekkel és programokkal készülnek. Ez három olyan nap, amely megmutatja, hogy mennyi tudás, invenció és alkotói erő rejlik a kortárs magyar iparművészetben. A fesztivál a kortárs iparművészet minőségét, sokféleségét és törekvéseit mutatja meg.

porcelán, a kerámia, üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgy tervezés és illusztráció területéről. A fesztivál idei témája az alkotás és a befogadás. Az idei programok egyik visszatérő kérdése, hogy milyen szerepet töltenek be a nők az iparművészetben, alkotóként, közvetítőként és befogadóként. Jó szórakozást hozzá mindez a Petőfi Irodalmi Múzeumban, holnap is délelőtt 10 és este 6 óra között. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy ígértem, a 80-as évek egyik nagyon jó lendületes zenéje, egyenesen a Flashdance-érából. Ez van Michael Sembellótól a Maniac.

0: Ettől szólt az If I Had You itt a Sláger FM-en. Ez egy régi ismerős volt a mindennapjainkban. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Chris Martin szerint a következő Coldplay dal alapritmusa úgy született, hogy egy különösen visszhangos mosdóhagylón kezdett dobolni. A saját magukban rejlő különleges képesség megtalálását akarták ezzel a történettel és ezzel a dallal is átadni. Azonnal következik tőlük a Higher Power, most viszont fontos információk. Már távozott a hőség Budapest fölül, ezt azt hiszem, hogy értékelhetjük egyre többen. Kellemes, friss a levegő, ez összességében kedvez egyébként a szervezetünknek. Az érzékenyebbeknél azonban gyenge hidegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek ennek nyomán. Náluk fejfájás, keringési panaszok, fáradékonyság, tompaság, vérnyomás ingadozás, és még akár egyéb mozgásszervi panaszok is előfordulhatnak. Időnként ugye megélénkülhet a szél, ennek okán sokak körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, és náluk ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Mondom a közlekedési információkat a Sláger FM-en. Lassú haladással találkozhatnak a Károly körúton, az Astoria felé, az Erzsébet hídon Pestre és tovább a Kossuth Lajos utcában, valamint a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé is sokan igyekeznek A-ból B-be eljutni. Torlódás az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon, hiszen Lajos Mizse térségében átépítik a meglévő terelést, és ott ebben a pillanatban csak egy sáv járható. Lezárják ma este 8:30-ig a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körútat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól este 8:30-ig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, valamint az Olof-Pálma sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között. Zárva a 22. kerületi Plébánia utca, a Panoráma utca és a Jósika utca között, mert javítják a vízvezetéket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

kellemes country sütemek, Ella Langleyvel és a Behörrel. Egy vadonatúj zene szólt itt nálunk a Sláger FM-en, méghozzá olyan, ami az amerikai Billboard 600 slágerlista második helyéig jutott el, amit azért nem mindenkinek sikerül összehozni. Örülök, hogy együtt tölthetjük a délutánt, legyen szó arról, hogy mondjuk otthon molyolgatunk a lakásban, nagy takarítunk, vagy éppen a családdal próbálunk valami kellemes kikapcsolódást találni. Akármelyik is a nyerő téma ma délutánra, én hozok egy olyan dalt, ami már a 80-as évek óta itt van velünk, hiszen ez a dal 87-ben Amerikában és Nagy-Britanniában is a top 5-be került. A Fleetwood megkövetkezik, itt a Little Lies-es lágeren.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: Szevasztok, hey!

0: világon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
5: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
6: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
8: Nagy zenekaros Triász koncert
9: szeptember 18-án.
8: Barba Negra Red Stage.
9: Kedvezményes elővételi jegyek
8: rock1.hu.
9: Szeptember 18-án.
8: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
10: A minőség nem ár kérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
13: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ehhez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltás nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezeti beilleszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
0: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk majd, lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönségaktivitásra számíthat majd az, aki ele itt lesz, fest belünk a világunkat, de musical sminket is készíthet, origami hajtogatás, wikid boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás, de még nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
14: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is.
15: Mondom a közlekedési információkat, balesetmentes autózást kívánok. Lezárják ma este 8:30-ig a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6:30 között lezárásokra kell majd készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálme sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között. Lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. Lezárták a 10. kerületben az Albert-Tirsai utat szintén rendezvény miatt, ott csak a BKK járatok hajthatnak át. Lezárták a hétvégére a 8. kerületben a Gál-Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között, szintén rendezvény miatt. Budaörön lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között vasárnap reggel 6 óráig, szintén rendezvény miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik, ott gázvezetékjavítás miatt teszik ezt.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Öt múlt, Halloween, Karakas Balázs vagyok. Csepő Ról mondta el egy interjúban, hogy ez a dal arról szól, hogy sok szerencsét kíván valakinek, aki megpróbálja letagadni a saját valódi érzéseit. Ettől ez egyszerre hangzik jó kívánságnak, és persze keserű búcsúnak. Csepő Ról, good

0: Na, hogy az örökérvényű Bruce Springsteen dal Born in the USA, ez a Sláger FM hétvégén is azokkal a zenékkel, amiket igazán szeretünk, és köztük a régebbi és újabb kedvencekkel is. Teddy Swims például hamarosan a sikerlistek éléről érkezik, mindezek mellett mondom a környékbeli legizgalmasabb program lehetőségeket is, mert például ezen a hétvégén tartják a Táltos Szamár Fesztivált Biatorvágyon, ingyenes báb és utca színházi fesztivál ez. 9 helyszínen közel 50 előadást és foglalkozást kínálnak, így már előre ki lehet választani a család számára a legvonzóbb műsorokat. Lesznek magyar és német nyelvű történetek, zenés produkciók, bábkészítés, kreatív műhely, kézműves vásár, sőt, mi több a kisebbeknek még babajátszót is szerveznek, és még ingyenes kisvonat is lesz. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá! Teddy Swims-el most a folytatásban, ahogy ígértem, itt az újdonsága Mr. Know It All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: sosem öregedő Cher és a Strong Enough a dal 99-ben jelent meg a Believe album második kislemezeként, és hihetetlen nagy siker volt, Magyarországon például a rádiós lista élére is eljutott. Ez pedig itt a Sláger FM, ahol Billie Eilish veszi át most a folytatást, majdnem lehagyta a most következő dalt a Hit Me Hard and Soft albumról, pedig később ez az album legnagyobb slágere lett. Azonnal itt a Birds of a Feather előtte nézzük, milyen idő lesz. Hűvös lesz éjszaka, hajnalban akár 9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet a fővárosban. Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a környéken, de délután északnyugat felől elkezdenek vastagodni a felhők, ezekből elszórtan a környéken is előfordulhatnak záporok, zivatarok, de szinte jelentéktelen mennyiségűt ír a meteorológia. Időnként az északnyugati szelet erős élénklökések is kísérhetik. Hétfőn aztán egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakrabban zavarhatják majd felhők a napsütés. Hozom a friss közlekedési híreket a Sláger FM-en. Arra számíthatnak, hogy lezárják ma este 8:30-ig a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól 8:30-ig lezárásra számíthatnak majd a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, valamint az Olof Pálme sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között. Természetesen vannak még ezen túlmenőleg is változások, például lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. Lezárták a 10. kerületi Albert-Tirsai utat is, szintén rendezvény miatt. Lezárták erre a hétvégére a 8. kerületi Gál-Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között, ezt is rendezvény miatt. De számíthatnak arra, hogy Budajenőn lezárták a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között vasárnap reggel 6-ig, dettó rendezvény miatt. Úgyhogy rengeteg rendezvény van a városban. Ha ezeken vesznek részt, jó szórakozást kívánok, ha pedig autóznak, akkor jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

énekelt. Az énekesnő az ADHD himnuszaként beszélt erről a dalról, nem csak egy széteső kapcsolatról, hanem arról is szól, hogy milyen nehéz egyensúlyt találnia önmagában, amikor egyik nap túl rendetlennek, a másik nap túl szabályosnak érzi magát. Ez volt a Messzi, itt a Sláger FM-en, és mivel egyre közelebb az este 6 órai, mára megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Persze, nem érdemes tekergetni azt a készüléket sehová, hiszen érkezik majd 6 órától Kovács Áron, Kisó és a Slágerlista a legjobb zenékkel és a legklasszabb történetekkel. Én holnap jövök délelőtt 10-től, már a búcsúzom a Szolvivval, következik a Miattad. Karakas Balázs kicsekkol.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan.
6: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
7: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis! Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
12: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
13: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1.403.000 forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrien Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
14: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér. Félpályás lezárásra számíthatnak az autósok a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületi Hadrianus utcában a 60-i Lajos utca közelében, mert javítják a csatornát. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem lehet autózni. A forgalom egy sávon váltakozva halad, Kőbányán a Tavas utcában a Hang utca és a Harmad utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utca, Balzak utca csomópontban felújítás miatt. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulást tapasztalható Bicske és Herceghalom között is mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján, a 2026-os év 37. adása. Itt van Orsi, a múltból hoz dalokat, a hét sztárja pedig 14 éves korában már klubokban énekelt, 16 évesen csatlakozott egy női R&B trióhoz, és ott figyeltek fel rá. Egyébként a neve pedig egy szín. Őrület, nem? A showbiznisz egyetlen szabálya, tudjátok, színre szím, számla szám.
15: Igaz.
3: Indul az Opel Valli slágerlista, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine és a Paradise a 40.
16: Kizárólag miattad vállaltam a kockázatot.

paradise with you. Visszaszámlálás Kovács Áronnal, Kisóval és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Opel Vallis slágerlista 38.

0: Kid Leroy és Justin Bieber stéje visszatért a 38-ra, Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig a 39-dik. Na, a gyerekek, én tudom, hogy nagyon sok muzsikus hallgat minket, akik mennek haknézni, járják az országot, és minket hallgatnak, illetve most engem. Gyerekek, jó utat, vigyázzatok magatokra, és ha jön valaki esetleg egy közös fotóra, akkor a következő dalt, amit Orsi hozott nektek, ajánlom szeretettel.
1: Visszapillantó.
2: 44 éves lett Péter Szabó Szilvia. Autodidakta módon tanult énekelni, majd 2001-ben az akkor alakuló Nox énekesnője lett. A csapat elképesztő sikereket ért el, Szilvi pedig az ország egyik legismertebb énekesnőjévé vált. 2009-ben egy magánéleti válság után előbb Ausztráliába, majd Angliába költözött, 2013-ban pedig hazatért. Azóta szóló énekesnőként is sikeres, és a magánélete is rendeződött. Érdekesség, hogy Völgyesi Gabi a Unique énekesnőjének sógornője. A Nox első nagy

0: Százért ölej még.
1: Mi?
0: Százszor ölej még. Köszönjük Orsinak. Jöjjön némi info a hét sztárjáról, hogy haladjunk tényleg a műsorra, mert nekem is mennem kell. Tehát 47 éves lett. Semmi elét nem mutatja, de hát vagyunk így ezzel egy páron. Nem sokat teketár.
2: Mit mondott?
0: Nem sokat terekóriá.
3: Mit akar mondani?
0: Ez a diszlexia, ez nagyon rosszat tett. Na mindegy, szóval 16 évesen nem sokat teketóriázott, ezt a szót kerestem. 16 évesen berobbant a pop szakmába. Ilyen reszelős ének hangja van.
2: Hogy érted ezt?
0: Úgyhogy ebben rokonságot mutat Joe Cockerrel, de nem róla beszélünk. Azon kevés előadó közé tartozik, akinek van mondani valója.
2: Ne.
0: Hát jó van, de amit el lehetett mondani, a görögök már minden mondták, és azóta már eltelt 2000 év. Tehát, hogy azért nagyon nagy merítés nem történt azóta az emberiséggel. Egyre hülyébbek vagyunk.
2: Tényleg?
0: De tényleg. Örüljünk, hogy egyáltalán még tud beszélni egy előadó. A dalszövegeinek van tartalma és mélysége. És könyörgöm, ne menjünk bele a mai zenékbe, mert tényleg csak sírni tudnék, annyira szeretem őt, sírni tudnék.
2: Na igen.
0: De az egy másik dal. Egyik slágerét eredetileg Kelly Clarksonnak szánták, neki nem kellett, Adam Lambert azonban fel is énekelte, hozzá meg nem passzolt, végül a hét sztárja lett a befutó vele. Ez nem tudom miért a nagy sztori. 37. Mark Ronson és Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: egy sirenit kamerázik, aztán a számát be sem mutatta, hát lehet, hogy lopott. A 35-en, Farukó Pepassa pedig a 36-dik. Na, Orsi, gyere, hozz valamit a múltból!
1: Visszapillantó!
2: Amíg az Egyesült Államokban 1987-ben a Los Lobos hódított, addig Nagy-Britanniában Rick Astley vezette a slágerlistát a Never Gonna Give You Up-pal. Nem is akárhogyan, 5 héten keresztül kirobbanthatatlan volt az első helyről. A dal aztán az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, és közel 4 évtizeddel később is mindenki felismeri az első néhány másodpercből. Jön a Never Gonna Give You Up, itt a Sláger FM-en.

0: Rick Astley és a Never Gonna Give You Up. Köszönjük, hogy sose foglak feldobni. Ez egy ilyen besugó ellenes nóta volt. Köszönjük szépen. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát, amit a kereskedelmi rádiók összesítés alapján hoztunk össze, különös tekintettel a Sláger FM-re, mert azért na. És most elárulom, hogy a hét sztárja, akiért rajongunk mink, az Pink. Miért hívnak valakit Pinknek? Hát több variáción van.
1: Csak egyet mondj!
0: Igaz, Kovi, de az eredeti nevét meghalva szerintem nem lesz nehéz az ügy. Alicia Beth Moore. Hát ezzel azért, na,
2: Beth Moore.
0: Gilmour néven még lehet gitározni, de Beth Moore, na mindegy. Szóval nehéz kamaszkora volt, míg valakinek soha nem lesz ilyenben része, ő 15 évesen drogtúladagolásban majdnem elhunyt. Az egyik barátnél viszont helyette is belehalt az ilyen kalandba. Szóval így kezdte. És még csak 15 volt. Tehát az a hülye film például, az az alkonyat, amiben vegák a vámpírok, még előtte állt. Érted? A rombolja az is úgy az agyat, mint a drog. Na mindegy, két lánybandának is tagja volt, mielőtt szóló előadóként befutott volna.
1: Helyes.
0: Tiniként benzinkúton, Mekiben és pizzériában is drogozott.
1: Mi van?
0: Dolgozott. Bocsánat. Freud bácsi megjött, ami is van. Tiszteletem, Herr Freud.
1: Igen.
0: Na jöjjenek a János testvérek, a Sucker a 34.

0: Stella és a Riptide a 32. Dua Lipa és a Fizikális a 33. És jön most valami, amit az utolévő zenész kollégáknak küldenik nagyon nagy szeretettel. Ezt hallgassátok, gyerekek! Ez a valóságos.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 37 évvel ezelőtt a mai napon jelent meg az Aerosmith 10. stúdióalbuma, a Pump. A lemez az együttes egyik legsikeresebb korszakának meghatározó albuma lett. Rajta olyan slágerekkel, mint a The Other Side, Genie's Got a Gun vagy a Love in an Elevator. Én most az utóbbit választottam, következik az Aerosmith itt a Sláger FM.

0: Carter. Ah, hát ki az, aki még nem szexelt liftben, nem?
1: Talán volt.
0: Mondjuk én. Mindegy. Hát kell azért a jövőre is valami, nem?
2: De igen.
0: Dolly Parton halála után ismét előkerült az egyik legkülönösebb történet az életéből.
2: Már csak ez hiányzott.
0: 2015-ben írt és rögzített egy My Place in History című dalt, amely saját kérésére csak 2046-ban a 100. születésnapján lehet meghallgatni.
2: Oh.
0: A felvételt egy gesztenyefából készült különleges ládába, a Dreamboxba zárták, a dallamot és a szöveget pedig rajta kívül senki nem ismeri.
1: Valóban?
0: Dolly még egy CD lejátszót is tett mellé, hogy évtizedek múlva is biztosan le lehessen játszani. Mert egy CD játszó biztos túlél egy ilyen 100 évet. Na mindegy, tapasztalat, hogy nem. De azért valahogy csak megoldják. A láda egyben tisztelgés volt nagybátyja és mentora Bill Owens előtt is. Dolly később bevallotta, hogy nehezen bírta a várakozást, mert szerint egy kifejezetten jó dal, és legszívesebben idő előtt kiásta volna.
1: Na is.
0: És drága barátaim, az a jó hírem, hogy 2046-ban alig leszek 73.
1: Jól érzi magát?
0: De csodálatos. Szóval simán meghallgathatom. Csak majd jusson eszembe, mert addigra lehet, hogy azt is elfelejtem, hogy itt dolgoztam. Bár tudom, hogy az felejthetetlen.
1: De ez most mellékes.
0: Dua Lipa és a Don't Start Now, nem most kezdjem a 31.

0: 31. Dua Lipa és a Don't Startnál közülük szépen. Itt a vége az órának. Hírek, időjárás, közlekedés. Álljatok egy benzinkútra, hogyha kocsiba vagytok, mert úgyse történik semmi. Aztán folytatjuk az Opelval is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló, olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35.000 facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon helyben, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik majd a fővárosba. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Örsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között a H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Csömörről az Örsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben. Félpályás lezárásra számíthatnak az autósok a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületi Hadrianus utcában a 60 Lajos utca közelében, mert javítják a csatornát. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem lehet autózni. A forgalom egy sávon váltakozva halad, Kőbányán a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utca Balzak utca csomópontban felújítás miatt. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válaszol másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulást tapasztalható Bicske és Herceghalom között is mindkét irányban. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. Üdvözlünk mindenkit, aki az utakat rója és haknizik. Orsi itt van a múltból, hozza a dalokat. A hét sztárja pedig Pink, akit most ünneplünk mink, mert hogy 47 éves lett. Az egyik első olyan popstár, aki koncerteken légi akrobatikát épített a showba.
3: Értem.
0: Ja. Hatalmas magasságokban, köteleken és hevedereken lóva énekel élőben. Tiszta Batman! Folytatjuk az Opel-val és slágerlistát Tame Impalával. Ez a Dracula. Na, tessék. Tudtam, hogy lesz ami vámpíros. A 30.

0: Imagine Dragons és a Bones visszalép a 28-ra, David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 29-dik. Na de semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön és hoz valami olyan régi magyar dalt, ami ilyen diszkós is, de szeretem. Ritka az ilyen, tessék!
1: Visszapillantó.
2: 52. születésnapját ünnepli Gallus Niki színész énekesnő. Középiskolai éveinek egy részét Japánban és Ausztráliában töltötte, majd 2001-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 2003-ban alakult meg a Klub 54, melynek Niki lett az énekesnője. A formáció hamar ismerté vált, én pedig most az első nagy slágerüket hoztam 2004-ből. Jön a Klub 54, és még egyszer.

0: 54 és a még egyszer. Köszönjük szépen, Gallusz Niki egy állat. Ezt elmondhatom. Hamarosan megint ellenfelek leszünk, de attól én még imádom. Na, ez itt még mindig az Opelvali slágerlista, ahol a hétszárja Pink! És akkor, hogy honnan jön a neve? Tudjátok, megbeszéltük, elég hülye neve volt, mármint úgy értem, hogy rockstárnak nem jó. Viszont megnézte Tarantino Kutyaszorítóban című filmjét, ezt én is megtettem többször is, ráadásul kultfilm lett belőle, és ugye a gengszereknek ott mindenféle színek voltak a neveik, hogy ne ismerjék egymást, hogy Mr. White, Mr. Brown, Mr. Pink, tehát volt mindenféle szín, és ott egy Pink nevű figurának azért gondolta, hogy átveszi a karakterét és a nevét. Valójában a fekete a kedvenc színe, de azért az lenne a neve, hogy Black. Azt úgy néz ki, ahogy azért az elég vicces lett volna. Black Lives Matter!
1: Csendesen!
0: Jött volna a tüntetés. Na, 2000-ben megjelent az első albuma. Ahogy így kimondtam, meg is jelent előttem egy ilyen, tudjátok, egy ilyen temetőkert, ahol tök sötét van, csak a denevérek huhognak, vagy nem tudom, mit csinálnak, és akkor így megjelenik egy album.
2: Egyeztet!
0: Mi az, hogy megjelenik egy album? Nem megjelenik, hát a szellemek jelennek meg. Mi az, hogy megjelenik egy album? Milyen hülyén használjuk a magyart? Na mindegy. Óriási siker volt ez a lényeg. Megjelent az album.
1: Mit mondott?
0: Többször volt az NSYNC előzenekara, ami van annyira rémisztő, mint egy éjszaka a temetőben, de ezt most hagyjuk. Menjünk tovább a Fastboy-jal, a Good Life a 27.

0: A Lady Gaga és a Dead Dance a 25. Avamax és a Kings and Queens a 26. Köszönjük szépen, Orsi érkezik.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte volna 55. születésnapját Dolores O'Riordan, a The Cranberries legendás énekesnője. Különleges, azonnal felismerhető mezzoszoprán hangjával a 90-es évek egyik meghatározó előadója lett, később pedig szóló karrierbe is kezdett. Halála előtt néhány évvel bipoláris zavarral diagnosztizálták, 2018. január 15-én hunyt el, egy londoni hotelszoba fürdőkádjában találtak rá. Halálát fulladás okozta, amelyhez az elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol is hozzájárult. A hatóságok balesetként kezelték az esetet. A Cranberries talán legismertebb dala, a Zombie következik itt a Sláger FM-en.

0: úgy látszik, hogy temetői adásunk van. Vampírok, én hülye történeteim, a sírkertben megjelenő albumokról és a Cranberry Zombia. Köszönjük szépen Orsinak, a hét sztárja Pink! Több mint 200 tetoválása van, de ez nem ér szám. Ez azt jelenti, hogy kevés. Tehát régen ezt úgy mondtuk, hogy több mint 200, most meg 2020-ban, több mint 200 tetoválása van. Mi az, nem? Kettő az elhunyt kutyáira emlékeztet, meg van egy vonalkód a tarkóján.
1: Mi?
0: Ha nincs nála apró, mikor bevásárlókocsit akar, a Lidliben egyszer lecsippantatja a nyakát. 2001 óta van együtt Carey Hart motorcross versenyzővel, na neki viszont rockstar neve van, Carey Hart. Azért ez na. 2006-ban össze is házasodtak, és Pink kérte meg a kezét.
1: E parancsol?
0: Csodálatos, nem? Kapcsolatuk nem zökkenőmentes, erről nem egy dalában énekelt, és még Pink azt is bevallotta, hogy egyszer egy évig nem szexeltek.
2: De szép is szőrös.
0: Hát ezzel még mindig nem vagytok sehol, szerintem a magyar átlag házaspárok sorában. Hát ott ez, ne haragudjál, drága Pink, de hát nálatok ez válság, nálunk ez életforma.
3: Én csak hallottam.
0: Nem magamról beszélek, szeretném kiemelni. 2006-ban fiúk és 2011-ben kislányuk született, ami azt jelenti, hogy azért 5 évente legalább egyszer összekerülnek.
2: Úgy tűnik.
0: Valakivel. Cameron és Hug Yourself, hát akinek nincs párja, ugye, a 24.
4: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszembe.

0: Gaga és az Abrakadabra 22. Ed Sheeran, azt hiszem a 23. Porsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 61 éves lett Moby, amerikai dalszerző, énekes, producer és DJ. Az elektronikus zene egyik legismertebb alakja, de legalább ennyire híres vegán életmódjáról és állatvédő tevékenységéről is. Pályafutása során világszerte több mint 20 millió albumot adott el. Most 2005-ben megyünk vissza az időben. 7. stúdióalbumának egyik legismertebb dala következik, ez a Lift Me Up.

0: és a Lift Me Up. Na, ha felemelkedett mindenki Móbival, akkor jó hírem van. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, gyerekek.
1: Ezt csak álmodom.
0: Edesül, Los Angelesről beszélek nektek. Hello, Los Angeles! Ben Affleck-et itt kapták Lencse végre festékszóróval a kezében, miközben egy óriás plakátra a saját nevét fújta fel.
2: Parancsol.
0: Hát van, aki elszívja az orrát, van, aki fel a nevét. Hát gyerekek, a sztárok élete nem móka és kacagás.
2: Nem.
0: Elsőre úgy tűnt, mintha egyszerűen megrongálta volna a reklámot, de hamar kiderült, hogy az egész egy gondosan felépített gerilla marketing akció része. Ki gondolta volna?
3: Én csak az utasítást követtem.
0: Azt hittem, éjjelente ki jár festék fújni. Az Aflac biztosított társaság hirdetésein a cég nevét Affleck nevére alakították át, ezzel készítve elő a közös kampányukat. Vagyis a kétszeres Oscar-díjas színész ezúttal teljesen legálisan vandálkodott Los Angeles utcáin, és nevére vette egy biztosító társaságot.
1: Úgy tűnik.
0: Mekkora ötlet. Nem akarok tippeket adni, de a Szent Királyénak például lehetne hasonló reklámot csinálni valahogy máshogy.
4: Birtokozom!
0: Jó, vissza is vettem. Teddy Sims és a Dora 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
0: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
8: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
8: Velem, Mautner Zsófival.
9: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
9: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Újra tárgyal a MÁV-val Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Több mint 40 millió forintból zöldítik a józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitelen megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Sláger DJ Nagy Attilával.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Sláger DJ Nagy Attilával. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra tárgyal a MÁV-val Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Több mint 40 millió forintból zöldítik a Józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a Józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Nagy Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: Lázár a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltás nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezeti beilleszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdte meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sevestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovax fittye is. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
2: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk majd, lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönség aktivitásra számíthat majd az, aki ellát ide. És itt lesz, fest belünk a világunkat, de műzikás minket is készíthet. Origami hajtogatás, vikit boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás. Reméljük, nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
1: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, elhoztam a legfrissebb kulturális újdonságokat, de pontosan tudják, hogy estéről estéről olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életünkre, de amikor Sándor Anna jön és meglátogat minket itt a stúdióban, ezt mindig elmondom rendszeresen, a Spinoza Színház mindenesét, motorját, igazgatóját.
2: Kedves!
1: Örülök Önnek nagyon, hogy nem találkozunk gyakran, amikor találkozunk, mindig minőségi beszélgetések vannak, és minőségi programokról beszélgetünk, egy minőségi színház kapcsán.
2: Hát igen, a Spinoza Színház tulajdonképpen jövőre 25 éves.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Ez már valami. És talán egy kívülálló jobban tudja mondani, mint én, de úgy látom, hogy azért igencsak rajta van Budapest kulturális térképén. Hát,
1: hogy ne lenne? Én tömött sorokat szoktam látni mindig, amikor,
2: eljön.
1: Hát meg amikor arra járok, én esküszöm, hogy kétszer-háromszor voltam véletlenül, és néztem, hogy mi ez a nagy sor? Hát a Spinoza előtt álltak.
2: Igen, hát én is úgy érzem, hogy ez a 24 év nem volt hiába. Uh-huh. És
1: nehéz volt?
2: Hát nagyon érdekes, 10 évenként megírom a Spinoza történetét.
1: Igen, tudom.
2: Az elsőt épp azért írtam meg, hogy megmutassam azt, hogy mit jelent bukni és fölállni. Tehát minden vállalkozás, főleg amikor az embernek ugye nincs igazán tapasztalata, természetesen vannak melléfogások, vannak bukások, és abból föl lehet állni. De nem volt könnyű, hát főleg az ugye, hogy egy magánszínháznak nagyon nehéz életben maradni, mert ugye a költségek ugyanazok, mintha nagy színház lennék. A színész ugyanúgy meg kell fizetni, a dramaturgot, a technikust, a marketinget ugyanúgy meg kell fizetni.
1: Minden ugyanaz.
2: És a bevétel meg kicsi, mert a Spinoza Színház mondjuk egy 70 fős színház. Ugyan kibővítettük magunkat, amennyiben felvételeket csinálunk, és akár e-színház, akár YouTube-on fölteszünk darabokat. De hát ez nem egy egyszerű dolog, de hősiesen csináljuk, és épp most megyünk neki a 24. Spinoza Zsidó Fesztiválnak, jövőre ebből is a 25. lesz.
1: Tehát az egyből elindult a színházzal együtt.
2: Igen, igen, igen, ezzel kezdtük. Ezzel kezdtük azért, mert miért csináltuk ezt, meg egyáltalán mi ez a Spinoza, meg mi ez a Spinoza név. Hát ugye, mivel ott vagyunk a régi zsidó negyedben, ami körülbelül 12 utca, 5 így és 7 így, 70-80 évvel ezelőtt ebben a 12 utcában 49 színház, kabar és zenés kávéház, zengede, meg ilyesmik voltak, és ha már ott vagyunk, akkor ebből szerettem volna valamit visszahozni. Persze nem csak ezért van a Spinoza név, hanem elsősorban azért van a Spinoza név, mert ugye ki is ez a Spinoza, és mi a nagy specialitása, ugye ez egy 17. századi, nagyon régen, 17. századi portugál, spanyol, holland zsidó filozófus volt, aki elég nagyot alkotott. Egyébként jövőre lesz 350 éve, hogy meghalt, úgyhogy ez az év, hogy 25 éves a Spinoza Színház, és 350 éve, hogy Spinoza meghalt.
1: Hát ez egy dupla jubileum.
2: Ez egy Spinoza év lesz. No, de hát visszatérve a zsidó fesztiválra, elég sok zsidó fesztivál van itt-ott, amott. Ez mennyiben különbözik, ez mennyiben más? Ez annyiban különbözik, hogy tulajdonképpen egy helyen, két héten belül a zsidó kultúra szinte valamennyi aspektusa jelen van. És mindegy ez, hogy színdarab, kabaré, film, előadás, humor, kiállítás, minden egy helyen van, és minden alkalommal van valami bemutató, tehát valami olyasmi, ami új. Egyébként minden bemutató nálunk ősbemutató, mert...
1: Hát én évről évre figyelem mindig.
2: Figyel?
1: Hogy nem figyelném, és tudom, hogy tele van kuriózumokkal, csak ott látható egyedi darabokkal.
2: Szerintem is.
1: Egyébként most hadd mondjam el, hogy kaptam ajándékba, és szívből köszönöm a Tony Curtis, illetve a Goldberger darabokra, hát már milliószor beszélgettem róla, úgyhogy most én meg is nézni végre ezeket. Tony Curtisről nincs darab sehol, de Goldbergerről sincs darab. Hát tehát nincs. Ezért mondom, ezek kuriózum darabok. Én ezt mindig elmondom, amikor olyan alkotóval beszélgetek, aki önöktől érkezik. Szóval tele van a mostani is?
2: A mostani is, hát ugye van egy olyan sorozatunk, hogy Hollywood a dob utcában. És ezt kezdtük Gábor Zsazsával. Ugye Gábor Zsazsa is mindenki annyit tudott róla, hogy 100 férje volt, és egy ilyen kis link nőnek nézett ki. Hát a mélyére mentünk, és megnéztük azt, hogy tulajdonképpen ki volt ez a Gábor Zsazsa, és miben volt nagy. Amiben igazán nagy volt, az a public relation, és a saját marketing. Tony Curtisnél ugye a születésének a 100. évfordulóját csináltuk ezt a darabot, méghozzá a következőért. Mire Tony Curtis 50 éves lett, ugye hát ez egy szegény zsidó család, semmi pénz, semmi neveltetés. Mire 50 éves lett, befutott színész lett, dollár 10 milliói, 100 milliói gurultak hozzá, nők, feleségek tömkelege, és mégis a mélyponton drog, alkohol, és hogy lehet ezekből kijönni, és mi az, ami kihozta. Ezért csináltuk a Tony Curtis darabot. A mostani fesztiválra, ami a jövő hónapban kezdődik, a harmadik színész az Barbara Streisand. És hogy miért? Miért Streisand? Miért választottuk őt? Hát azért, mert iszonyú hátránnyal indult az életben. Először is újra tudta fogalmazni a szépség fogalmát. Igen. Ez egy csúnya nő, sok-sok hátránnyal, és mit csinált magából, saját erőből, az egész elképesztő.
1: Dívát.
2: Hát világszám, gyönyörű nőt, egy gyönyörű nőt, és egy világszámot. És egy csúnya kis gyerekként született, még a saját anyja is azt mondta, hogy ennek a gyereknek villanykörte feje van, a haja nem nőtt ki, fogai nem voltak, és rágógumit rakott a foga helyett, nagy óra volt, ugye mindenki, mindannyian tudjuk, hogy nagy óra volt. És a saját anyja mondta azt, hogy micsoda, hogy te színésznő akarsz lenni. Hát, ha szerencséd van, akkor gyors és gépírónő leszel, és ha ambíciód van, akkor még könyvelőség is fölviszed, mint én, mondja a mama. Apja nagyon korán meghalt, tehát másfél éves volt, amikor az apja meghalt. Anya egy közömbös anya,

0: mikortól kezdődik a fesztivál. Igen. Azért ezeknek a darabnak az alkotási folyamata érdekel. Tehát például Barbara Streisand, azt mi kell hozzá? El kell olvasni első körben az életrajzi könyveket róla?
1: Hát sok mindent el kell olvasni, ha lehet mindent, ami létezik.
0: De külföldről is?
1: Persze, persze.
0: Hát például... csak azért, mert én azt olvastam, azt a Bradány írta.
1: Az is van, a Bradány ugye sok mindenkiről írt,
0: tudom,
1: és meghatározott szemmel, tehát én személyesen ismertem a Bradányt.
0: Én is voltam nála ott a 11. kerületben, nagyon élveztem vele a beszélgetést, sőt, én kaptam is tőle.
1: Igen, sok mindenkiről írt a Bradány, sok mindenkiről írt. Azt hiszem, az ő könyvét is elolvastam, még fontosabb, hogy Streisand maga írt egy 800 oldalas könyvet. Na most persze tudni, szűrni, kiemelni, ki mit miért hangsúlyoz ki.
0: De ő írja ezeket a darabokat?
1: Sokszor igen.
0: Tehát ez kell hozzá, hogy bele kell, fejes kell ugrani a másik életébe.
1: Igen, az még kevés. Miután belementél és mindent tudsz, akkor annyi információd van, hogy ennek az információnak maximum a 10%-át lehet használni. Nem többet, a 10%-át, és ezt meghatározott helyzetbe tudni hozni. Például ugye nem monodrámáról van szó.
0: Igen, igen.
1: Például Barbara esetében, arról is beszélhetünk, hogy miért Barbara, és miért nem Barbara.
0: Érdekel majd.
1: El is beszélhetünk. Tehát nem monodráma, hogy akkor kiáll akár Gábor Zsaza, vagy Barbara Streisand, és elmondja az életét, hanem valami akcióban kivel legyen, ki legyen a partnere, kivel ossza meg az életét. Ebben az esetben éppen úgy alakítottuk ki, hogy végig az anyjával beszél. Uh-huh. És az anyja ellene van, nincs ellene, elmeséli, nem meséli. És hát az nagyon nehéz, hogy akkor már iszonyú sokat tudsz valakiről, és még ezt is el akarnád mondani, azt is el akarod mondani, de nem lehet, a Spinoza Színháznak egyik specialitása, hogy egy órásak a darabok. Igen. Tehát nem három órás, hanem egy órás.
0: Emészthető.
1: Így van. Azt szoktam mondani, hogy a filozófiánk a szórakozva tanítás. Tehát igen, mindenféleképpen tanítunk, de nem lilán, hanem tényleg szórakoztatóan. És azt szeretem, amikor az emberek úgy állnak föl, hogy na, valamit kaptak. Uh-huh. Valamit kaptak. Úgyhogy az nagyon nehéz, hogy sokat tudsz, de ennek csak egy kis részét lehet használni, és csak egy kis része az, ami színpadon is működik, és ami a kapcsolatban, akivel együtt van a színpadon, azzal is működik. Például a Tony Curtis darabnál, ugye ott is valaki, ott is mindig nagy dilemma, hogy ki legyen a partner. Hát 50 éves korára elmegy terápiába, uh-huh, Tony Curtis, és akkor a pszichiáter végig, aki a partner.
0: Ezek zseniális ötletek egyébként, meg zseniális kidolgozásban.
1: Hát ezek, igen. És ugye, hogy ezek mind olyan ősbemutatók, amit sehol másod nem láthatsz.
0: És meg is folyamatosan, ugye, futnak
1: igen,
0: ezek
1: igen,
0: a
1: hogyne,
0: darabok.
1: Hogyne.
0: Szeretik a színészek a Spinozát?
1: Igen, hogyne. Például van egy darabunk, ugye kicsit politikai kabaré, a Mózes és Jézus Pesten, nem láttam véletlenül.
0: Nem láttam sajnos.
1: Aminek az első része Mózes és Jézus itt találkoznak véletlenül a Margit szigeten, és azon vitatkoznak, hogy melyikük adott többet az emberiségnek. Uh-huh. Akkor ez egyrészt vicces formában egy icipici vallástörténet.
0: Igen.
1: De a darab másik része az, hogy Mózes és Jézus elmennek Újlipóciába, egy kávéházba, leülnek újságíróval, és beszélgetnek arról, hogy milyen a mai Magyarország. Uh-huh. Hát mondanom se kell, hogy ez politikai kabaré. Uh-huh. De hát most, hogy a rendszer változott, most ezt az második részt át kell írni.
0: Mert már nem érvényes.
1: Át kell írni, de szinte annyira élvezi a két színész a darabot, hát meg is van engedve nekik, hogy bármit hozzátegyenek, akta az aznap, vagy az előző napi aktualitás is beletegyék, hogy már ők annyira röhögnek, saját meg, hogy már ettől nem lehet.
0: Tehát élvezik ők is.
1: Abszolút.
0: A rendezés, az hogy szokott történni?
1: Hát van nekünk egy eléggé állandó rendezőnk, a Czeisel Gábor.
0: Igen.
1: Úgyhogy a dolgok nagyobb.
0: Tehát a legtöbb darabot
1: a legtöbbet ő kapja. Igen. Néha van úgy, hogy

0: Azért ennek a lélektanáról meséljen, legyen kedves, hogy aki megírja, vagyis ön igen. a darabot, azért az nyilván ez kell egy nagy bizalom. Egyrészt színházigazgatóként is, másrészt meg a
1: iszonyú nehéz. Kezdve azzal a színész választással. Ki választja a színészt? Én, aki finanszírozom, és aki fenntartom a színházon, én szólok bele, hogy ki legyen a főszereplő, mellékszereplő, vagy a rendező.
0: Gondolom mindketten, nem?
1: Ez lenne a normális. Ez lenne a normális, hogy együtt kellene. Hát van konfliktus.
0: Igen?
1: Van konfliktus. A másik kérdés, hogy én írom a darabot, de most mivel messze nem vagyok érzékeny, vagy messze nem vagyok hiú, hogy mi történik a darabban, mi nem történik. De hát talán be kellene ülnöm a próbákra. De ez sincs rendben, mert ha túl korán ülök be a próbákra, akkor azt mondom, hogy lesz ebből még színdarab. Ha túl készülök be a próbákra,
0: mert már nem lehet beleszólni. Úgy, de vékony ég ez tényleg.
1: Úgyhogy nem egyszerű. Egyáltalán cakkipakni nem egyszerű.
0: Elhiszem.
1: Egy ilyen színházat
0: föltatani. Most egy évben mennyi darab születik? Mennyi új darab?
1: Bemutató 2 vagy 3. Uh-huh. 2 vagy 3.
0: Mind a 3-at azt ön írja általában?
1: Nem feltétlenül. Van olyan év, amikor igen, van olyan, amikor befogadunk. Például, amit nagyon próbáltam mondani, hogy szinte utoljára fog menni az Írd újra Shakespeare. Uh-huh. Egy nagyon gyönyörű, szép darabunk. Ezt aki írta, az azt mondta, hogy szeretné, ha XY rendező rendezné, és akkor természetesen egyetértünk vele.
0: Mi dönti el a Spinozában egy darab sikerét? A hogy játszás? Az érdeklődés?
1: Hát nagyon nehéz, ugye azt a viccet mondanám el, amikor egy színházigazgató azt mondja a házi darabírónak, hogy tudja, milyen darabot kell írni? Olyan darabot kell írni, amitől a közönség elejétől végig röhög. Ugye, de hogy nehéz? Nehéz megmondani. Én azt hiszem, egy darabon bukott meg.
0: A 25 év alatt?
1: Igen.
0: Na, az egy jó arány.
1: Hát az jó, nem? Az jó arány.
0: És az milyen műfaj volt, ami megbukott?
1: Hát, az is egy színdarab volt. A Lochner bácsiról írtunk egy darabot. Uh-huh. Nem tudom, tudják, ki volt Lochner bácsi.
0: Tudom, hogy ki volt, de mi lehetett az oka, hogy nem kellett a közönség?
1: Én úgy gondolom,
0: az azt jelenti, hogy nem ment a közönség?
1: Én úgy gondolom, hogy a rendezés is félreértés volt. Mindegy, nem vettek rá. Aha. Tehát az, hogy nem vesznek rá helyet, az mutatja.
0: Értem.
1: De hát a 24 év alatt
0: az elég
1: ez rendben van.
0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Sándor Annának még inkább örülök, a Spinoza Színház direktorának, igazgatójának, minden esélynek, aki...
1: Jegyszedő, takarítónő, stb.
0: Még az is?
1: Hát ha muszáj, ha éppen nincs,
0: hát
1: ha nincs senki véletlenül az ajtóban, akkor...
0: Na, mi ez? Mi ez önnek? Szerelem? Szenvedély? Hobbi?
1: Hát
0: hivatás?
1: Nézze, nem jövök művészi oldalról. Tehát nem a színház művészete az, ami idehajtott. Sokkal inkább az én erőm tulajdonképpen egy közösségteremtő erő.
0: Az egy nagyon fontos.
1: Ez nagyon fontos. És az a vágy, hogy egy olyan helyet hozzak létre, ahova értelmes emberek jönnek, és érdemes dolgok történnek. Tulajdonképpen ezt szeretném, vagy szerettem volna. Így a Spinozában a színház mellett sok érdekes, értelmes dolog történik, tehát sok akár film, akár nagyon okos beszélgetések. Mit nem mondjak, nem tudom már mennyire, mióta követi a Spinozát, és
0: mennyire.
1: Heller Ági 100 előadást tartott, Popper Péter 100 előadást tartott. Gábor Gyurival 13. éve megy egyfolytában ez a vallástörténeti túra. Most fogjuk kezdeni, amint megnyitunk, most fogjuk kezdeni Karsai Györggyel, Kardos Andrissal és Király Julival egy olyan beszélgetés sorozatot, hogy merre is megy a világ. Esztétikai szempontból, politikai szempontból, gazdasági szempontból, kultúrtörténeti szempontból.
0: Izgalmasak ezek
1: is. Tulajdonképpen az mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amit én szívesen hallgatnék, ami persze nincs rendben, mert nem az én...
0: Szabad?
1: Nem feltétlenül. De egyébként, amikor színházba járok, más színházba, ott is mindig azt mondom, hogy kérem szépen, én vagyok az utca átlag értelmes embere. Aha. Nekem kell, hogy tetszen.
0: Jogos.
1: Nem a kollégáknak, nem a whitefülieknek, nem a... Úgyhogy nehéz ugye a darabválasztás is, mert mielőtt egy darabbal elkezdek foglalkozni, azért mindig körbe kérdezek legalább 50 embert, hogy te ezt téged érdekelne? Egy
0: ilyen,
1: igen. Most akkor rögtön megkérdezem magát, ami most éppen több, mint gondolkodom, Szalmárinom is. Soros apa Szibériában. Elmenne egy ilyen darabra?
0: Nem. Valószínűleg nem.
1: Nem. Más is mondja, hogy nem.
0: De hát ezek egyéni, tehát de lehet, hogy valakiket megértek el. Vagy inkább azt mondja. Tehát mennyien mondták azt, mondjuk 10 emberből, hogy igen.
1: Fura, hogy a fele-fele.
0: Na igen, én szóval nagyjából erre tippeltem fele-fele. Volna, hogy ez ilyen megosztó.
1: Ez igen megosztó. Ez azért érdekes, mert nem a Sorosról van szó, hanem a Soros apjáról.
0: Hát oké, értem.
1: Aki egy olyan izgalmas pasi volt, még az első világháborúban hadifogoly lett, és Szibériába került hadifogoly táborba, ott volt évekig, és utána onnét elindult Moszkvába, 7 évig tartott az út, amíg Szibériából.
0: Jó, így már másabb. Így már másabb, hogyha már ezt is tudom. A Goldberger, az összes ilyen hollywoodi sztárok, ugye engem mindig a sorsok, meg az életutak a nagy felem. A Goldbergert például azt mondtam a Csernatóninak is, amikor itt volt, meg hát szinte beszélgettem a rendezővel is, ugye, hogy gyakorlatilag ez olyan, mint egy, noha nem erre van kihegyezve, hogy mint egy motivációs workshop. Ugye ő, neki volt nagy felemelkedése. Meg hát persze nagy bukása is a Goldbergernek.
1: Hát, amennyiben valakit megölnek.
0: De nem még a megölés előtt.
1: Nem volt bukása.
0: De egy lejtmenet volt? Nem. Vagy az ellehetetlenítés?
1: Hát...
0: Na, oké, de hogy...
1: A nácizmus belépése.
0: Igen. Na, de hogy előtte meg tulajdonképpen egy sikeres üzletember volt.
1: Hát, hogyne, hát persze.
0: És akkor is egy nagyon nehéz helyzetben vagy környezetben tudott felemelkedni.
1: Így van, igen.
0: Erre értettem, nem a végső fejezetre az életéből. És akkor rá is azt mondtam, hogy azok meg nagyon érdekelnek. Én mindig keresek valami kapaszkodót, ami ha van a Soros apjában, akkor elmegyek, megnézem.
1: Hát ez van, erről szól a Soros apja.
0: Akkor... De beszéljünk akkor a fesztivál egyéb.
1: A például, ha sorsok érdeklik, ugye a fesztiválon megy az Albina nevű darabunk Csákány Eszterrel. Aha. Ki ez az Albina? Senki nem hallott róla. Kertész Imre, ugye a Nobel-díjas író feleségeként mindenki valami Magdáról tud, igen, akivel 5-6 évet élt együtt. Egy Albina nevű nővel 42 évet élt együtt. Kertész. Ez az Albina egy újvidéki családból származik, 16 éves, amikor már özvegy, 17 éves, amikor elválik, 18 éves, amikor bekerül a szabadkai gettóba, 19 éves, amikor a pesti gestapo kezébe kerül, 22 éves, amikor Kistarcsára kitelepítik. Iszonyat, ugye iszonyat történet. Háromszor elveszti az összes vagyonát, háromszor elveszti a lakását, és mindig erővel, energiával föláll, szereti az embereket, és 42 évig van Kertész Imre mellett, és vörös, festett körmeivel, taxis, meg teherautósofőrként ő tartotta el Kertész Imrét.
0: Hát ezek... Na, hát tele van micsoda, akkor ilyen micsoda, motiváló... Élettörténetek.
1: Micsoda életek.
0: Abszolút.
1: Ezek.
0: Abszolút. Mennyi előadás lesz ebben a fesztiváli szezonban?
1: A fesztiválon 15 előadás van, ebben benne van minden, van 3 film, nagyon érdekes filmek is vannak, van 3 film, van előadás, van humor, és körülbelül 70 ember strapálja magát, hogy 2 héten keresztül jó darabokat adjon.
0: Jó, hát értünk, van ez a fesztivál.
1: Csak is.
0: Zenés darabok?
1: Most nincsenek. Zeneileg 3 érdekes előadásunk van. Ugye a Spinozában egyébként függetlenül a fesztiváltól minden pénteken klezmer koncert van, és furán, érdekesen, vagy hihetetlenül hangzik, a Spinozában már megvolt az 1000. klezmer koncert.
0: Komolyan?
1: 24 év alatt.
0: Nem is gondoltam.
1: 1000. klezmer koncert. Próbálom a nagy sikerekkel összehasonlítani, a macskák, amik nem 20, igen, hanem 30 valány éve megy a macskák, az volt azt hiszem 1800-1900 ezer. Hát ebben a kis Spinozában 1000 klezmer koncert, az tényleg valami. És ezen kívül van egy nagyon szép zenés darabunk, a zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve, Nógrádi Gergővel,
0: Gergő is ilyen visszatérő.
1: Gergő is, igen, a Fellegi is. És akkor hadd mondjak valamit a filmekről. Szinte egy színház, egy filmtörténeti unikum, hogy lesz egy 100 éves orosz zsidó néma film. És a néma filmnek a szövegeit, ezeket az inszerteket Bábel írta, ez is ez, és a kép, a rendezés, az pedig Chagall.
0: Hú, az...
1: Azon kívül lesz egy filmünk Karl Lutzról, nem tudom, hogy Karl Lutz, azt hiszem nem eléggé ismert a neve, Wallenberg, mint zsidómentő, igen.
0: Igen.
1: Karl Lutz, aki 50-60 ezer magyar zsidó életét mentette, igen, meg egy svájci diplomata volt, és amikor visszament Svájcba, akkor ezért lefokozták, mert nem volt munkaköri kötelessége.
0: Szerintem amióta a rakpartnak ez lett a neve, azóta lehet, hogy többen tudják, nem?
1: Hát éppen hogy.
0: Jó, azért fontosak ezek.
1: Igen. A Spinozával Strélyen szemben van egy kis tér, ahol ott van egy Karl Lutz emlékmű. És ennél a Karl Lutz emlékműnél, a Karl Lutz tiszteletére minden évben, nem tudom, tud-e róla, minden évben ingyenes utcai koncertsorozatot adunk.
0: Mikor a Spinoza... Na, ezt pont nem tudtam.
1: Nem? Amikor a Spinoza 20 éves volt, 4 igen, évvel ezelőtt, ugye, hogy ez, akkor 20 koncert, 20 ingyenes utcai koncertet adtunk. Most azt képzelj el, hogy azon a téren 4-500 széket letenni. Egyáltalán
0: hát
1: 4-500 széket összeszedni, raktározni. És azóta minden évben adunk egy koncertsorozatot.
0: És azt árulja, legyen kedves, hogy mi az, ami előre viszi minden évben? Meg tovább viszi?
1: Hát ez nehéz válaszolni. Ha megkérdezni azt, hogy mi a fő stratégiám, elképzelésem, célom a következő évekre.
0: Az akkor egyszerűbb lenne?
1: Nem, hát akkor azt mondom, hogy hát igen, életben maradni.
0: Oké.
1: Életben maradni, tehát nem könnyű, anyagilag természetesen.
0: De valahogy mindig megoldódott, nem?
1: Igen.
0: Tehát van egy stabil bázis a Spinozának.
1: Hát mit ér stabil bázis alatt?
0: Hát akikre lehet alapozni. Visszatérő közönség, Spinoza család.
1: Igen, hát van a Spinozának egy komoly baráti köre, tehát valóban ez van, de hát ettől függetlenül anyagilag fenn kell tudni tartani, és hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, meg nincsenek, ezek váltakoznak. Minden év egy küzdelem, de küzdünk, és szívesen küzdünk, mert szeretjük.
0: Hát ez
1: csinálni
0: a lényeg, ha igen, szívesen, igen, akkor, igen, akkor nagy baj nem lesz. Hogy válasz ki egy darabot, vagy egy főhőst? Bele kell szeretni? Mondjuk egy Streisandba bele kellett szeretni?
1: Bele nem. de szeretni kell, vagy értékelni kell valamiért. Uh-huh. Értékelni kell, és a században azt értékeltem, hogy minden ellene szólt, kívülről, belülről minden ellene szólt, és mégis saját erőből. Uh-huh. És ami szép, hogy tényleg saját erőből, abszolút saját. És elég hamar befutott, tehát 22 éves korára már befutott, mint zenés játékban, igen, a színházban felpülnek, és akkor befutott, akkor azt mondta, hogy én minden este itt föllépjek, azt azért nem. Aha. És akkor mondta azt, hogy nem, hát akkor énekelni akarok, és filmet szeretnék csinálni. És hát nagyon szépek lettek a filmjei.
0: Ami elárulta, hogy sok mindent kell csinálni színházigazgatóként. De ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk ott van a beengedésnél, vagy egyszer...
1: Nem, hát van, aki ezt csinálja.
0: Nyilván, hogy ismeri is már arszól a közönséget?
1: Persze. És hát az igazi nagy fizetség, hát az érdekes, hogy mi az én igazi fizetségem, ugye? Anyagilag semmi, az igazi fizetségem az, hogy ez is az utcán megszólítanak, és azt mondják, hogy tessék mondani, mikor kezdődnek az utcai koncertek, vagy tessék mondani, Hollywoodból most melyik színész fog ide jönni?
0: Hát érdeklődnek.
1: Igen, melegséggel, szeretettel érdeklődnek, és időnként hoznak ajándékot, hadd meséljem, hogy mi volt a legnagyobb ajándékom. Egyszer egy piros alma, és egyszer 3 csirkeláb valamiben üvegbe beletéve, mert hogy a hölgy azt mondta, hogy nagyon szereti a csirkelábat, és hát ha én is.
0: Abban van kollégén?
1: Biztos.
0: Biztos. Régen én is szerettem, már évek óta remettem egyébként. Na,
1: de
0: jó?
1: Az emberek hálája.
0: Hát a gesztus.
1: És sokszor az érdekes, hogy vége van az előadásnak, és sokszor ott vagyok, majdnem nem mindig, de elég sokszor ott vagyok, és akkor jönnek ki az emberek, és na hát ott azok a hálás tekintetek.
0: A csillogó szemek.
1: Hálás tekintetek, aha, és simogatások, és gratulációk. Még rosszul is érzem magam, mert a színészek azok, akik éppen most meghódították a nézők szívét, aha, a színészek, és akkor nekem köszönik.
0: A színészek mennyire hálásak, hogy ott játszhatnak?
1: Szeretik.
0: Mert ugye nem egyszerű emberek az érzékenységük okán.
1: Igen.
0: De nyilván tudja kezelni őket.
1: Igen, talán ezt is a büszkeséggel mondom el, hogy a 24 év alatt talán egy színésszel volt probléma.
0: Mm. Na, hát akkor az sem
1: egy. Igen.
0: Az is tényleg elenyésző. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, sajnos lassan már ugye jó társaságban repül az idő, tehát október 7-én elkezdődik és 22-ig tart a Spinoza Zsidó Fesztivál, már a 24. Spinoza.hu, ott tudunk.
1: Spinoza.hu.
0: Minden pontos, fontos.
1: Igen, információ. 7-én kezdődik, és éppen egy premierrel kezdődik. Barbara Streisandot mutatjuk be.
0: És egyébként ezek a darabok folyamatosan futnak mennek majd innentől. Úgyhogy kedves hallgatóink, kövessék, szeressék a Spinoza minden létező oldalát, a közösségi oldalakon is, amit Anna imádott hivatásába beletesz, energiát, pénz, időt, mindent, amit csak el tudnak képzelni, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit adhatnak. Úgyhogy én sok erőt kívánok, ugyanez. Ha ez így marad, akkor nagy baj nem lesz.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm. Sándor Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, a teátrum igazgatójával. Találkozunk ott, a Spinózában, és nem köszönök még el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de majd egy búcsú erejéig még visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sándor Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gerlán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
2: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szok te hozzád.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forint átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi Parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra tárgyal a MÁV-val Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 40 millió forintból zöldítik a Józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a Józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitelen megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

senkivel. Édorba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-éig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak.